Jó estét kívánok! Egy mezőségi katona kísérő indított a Táncházban című műsorunkat Gesztusz Mesda Mária és Barvics Iván előadásában. A magyar, az arab, illetve a török népzenében igen otthonosan mozgó Gesztusz Mesda Mária felvételei szólnak továbbra is Táncházban című műsorunkban. Énekét Erdal Salikollu baglama játékos kíséri.

Kobzos Kis Tamás, énekmondó, remek népzenész, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója sok éves barátságot ápolt Erdál Salikolluval, aki nem csak kiváló énekes és baglama játékos, de műfordítóként is sokat tett a magyar kultúra törökországi megismertetéséért. Előadásukban egy balassi vers következik, aztán az Óbudai Népzenei Iskola jelenlegi igazgatója Szerényi Béla muzsikál fiával, ifjabb Szerényi Bélával.

Bokros zenekart Szerényi Béla, felesége Kóta Judit, Borbé Mihály a népzenében és a jazzben is nagyon jól ismert fúvós zenész, valamint Lányi György és Havasréti Pál akkora Téka zenekar tagjai alapították. 1994-es a most következő felvétel, melyet legtöbben manapság egy másik zenekar előadásában ismernek, de ez volt az eredeti feldolgozása ennek a dallamnak.

Táncházban című műsorunkban az Óbudai Népzenei Iskola után egy másik jelentős pedagógiai műhely, a debreceni következik. Azt hiszem, ha azt mondom, Pendei Énekegyüttes, vagy ne adj Isten, Kispendei Énekegyüttes, már sokan emlékeznek a kiváló dalosokra a Duna Televízió Fölszállott a páva című tehetségkutató műsorából. 2020-ban jelent meg Debrecenben nyílik a virág című albumuk, melyről hajdúböszörményi népdalokat hallunk. Az előadók Kovács István, a Pendei Énekegyüttes tagjai, Györfi Péter, valamint Dragony Gábor, aztán Veres Hunor énekét Agócs Gergely kíséri, előadásukban felsőbodrog közi népdalokat hallhatunk. S aztán a Pendei család, azaz a debreceni énekes lányok tanárához, Tóth Lillához, Navratil Andrea és Agócs Gergely lakozik, akik a Fölszállott a pávában mentorként segítették a debreceni énekes lányok munkáját. Előadásukban Zoborai Dudanóták szólnak Táncházban című műsorunkban. Ja.

Mai népzenei válogatásunk utolsó részét szintén a Pendei Énekegyüttes lányai indítják. Magyar bődi népdalok szólnak előadásukban, aztán innen szólnak eredeti felvételek, magyar bődi asszonyok, illetve Kocákné Mihók Jolán és Cerankóné Mihók Margit énekel, őket a Figur banda kíséri. Aztán adásunk végén Pálházi Bence bandája muzsikál a vidék híres prímásának, Potta Gézának emlékére. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Sok tévhit él a slágerekkel kapcsolatban. Sokan azt gondolják, hogy slágert csak tapasztalt zeneíró alkothat, évekkel a háta mögött. Az időtállóság is egy $1000 kérdés. Vajon maradandó az adott szövegdallam párosítás, vagy csak a közízlés pillanatnyi kiszolgálása? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Sebő Ferenc egy korai vers megzenésítésével.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 533. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás. A szövegválasztás nem rossz. József Attila verse a Flóra ciklusból, 1937-ből, Rejtelmek címmel. Három rövid verszak, kiegészítve egy szöveg nélküli refrénnel, amely azóta úgy összefort vele, mintha mindig a része lett volna. A zene az 1960-as évek közepén készülhetett leghamarabb. 1969-ben pedig már bizonyosan kész volt, hiszen egy találkozásnak köszönhetően bekerült egy filmbe is. Sebő Ferenc ekkor Berek Katival, később érdemes és kiváló művésszel, a Nemzet színészével találkozott.

0: Kati 1969-ben József Attila estet tartott a Műszaki Egyetem Bercsényi kollégiumában. Évfolyam társaim oda lögdöstek elé, hogy hallgasson meg engem, ezt az őrültet, aki énekli a verseket. Meghallgatott, és azonnal felajánlotta, hogy bevesz minket Halmos Bélával a műsorába az egyetemi színpadon. Összeállítottunk egy estet, amelyben ő mondta a verseket, mi pedig időnként megszakítottuk egy-egy énekkel. Akkor ez egy teljesen új típusú megszólalás volt, idézte Felsebő Ferenc.
1: Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, nem törődök semmi mással, csak a beojtott virággal. Minden beojtott virágom kedvesem lesz, virág áron, ha csalán lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a virágom. Tejet iszok és pipázok, jó híremre jól vigyázok, nem ér engem veszedelem, magamat is elültetem. Kell ez nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág.
0: A közös műsorban Berek Kati velünk együtt énekelte a megzenésített verseket. Másrészt, miután szavalt, mi dalolva válaszoltunk. Lett ebből egy filmfelvétel 1972-ben Együgyű ének címmel, amelyet Zolnai Pál, Kati rendező férje készített a televízió számára. Az akkor külföldön tartózkodó Halmos Bélát Lantos Iván helyettesítette. A kezdetleges technikával, vágás nélkül készült fekete-fehér felvételnek mai szemmel és füllel is fantasztikus lendülete van.
2: Berek Kati, Lantos Iván és Sebő Ferenc játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

bácsiak is azt ragyogjak, én vagyok a párja. Két személek, égi csillag ragyogása, csak is azt ragyogjak,

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

se vagyok a babámnak elég szép, az a szép.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

igazán, de igazán, ne járjon más lány után. Hanem aztán igazán, igazán.

0: igaz lesz a már.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

hat, de budai kocsma sörrel van tele. Benne a kocsváros János a neve. Oda megyek én, osztritelt veszek én.

találom, nem én vagyok olyan legény, találok egy puszatot is a nyáron. Aki akar keresni, azt talál is, a lányokkal cizál.

semmi alkotta. Rettenetes eset, de sokszor megesett, bolond, aki hűtlen párját siratja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukoric a család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukoric a család, akad olyan leány, kinél szívem.

0: teile nyarut jo zado ja dan jos te meidot minut sambo veintakan sombaton kasarto
1: Danku Rádió Siófokon FM 93,6 a Magyar Zene Rádiója.

0: Klikkó Rádió. Miskolcon FM 102,3. A Magyar Zene Rádiója.
1: Júlcsa, aki megyek a piacra.

sokkal ár is. Ha selém szopja, ott valod meg hajpomádé. Júlcsa, sosem leszek a magáé. Ha selém szopja, ott

félek, hogy egy napon ráeszmélek, lépre mentem mégis, és egy asszony reguláját lassacskán a kutyafáját.

0: 主哟。
1: Dankó Rádió. Telki bányán FM 91,3. A magyar zene rádiója.

műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket ma is. A Domkó Rádiót hallgatják, 2026. július 9-e van csütörtök a mikrofonnál. Hajdú Tibor, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Ma is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy kellemesen induljon a reggelük. Érdekes friss információk mellett szól a kiváló muzsika, különböző műfajokban nóták, népzene, örökzöldek, operett és műzikkel részletek is felcsendülnek. Nézzük is a kínálatot, mit ajánlhatok Önöknek ebben az órában, Sejhajdiridongó, nem más, mint Melis György előadásában hallgatjuk meg ezt a nótát. Cigány leány, virágszál, énekli majd Máté Jolán. Az örökzöldek között Kós János láger, az Annyi ember él a földön című dal is hallható lesz. A Tábornok né című zenés játékból pedig Bordi Bella és Petes Ferenc előadásában egy archív felvételt hallhatnak. Pont ilyen asszony a dal címe. Természetesen, ahogy szoktuk, megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A tegnapi front után névnapos köszöntésünk sem maradhat el, mint ahogy rövid összeállításunkat is hallhatják majd július 9-ének híres születésnaposairól az óra második felében hamarosan. Rövid kalendárium, elsőként pedig Tolnai András énekel a nóta címen Nem vagyok én már az, aki voltam. Németh Csicsó József zenekara kísér. Kérem, tartsanak velem ma is. Derűs napot, jó reggelt!

0: 4 perc múlva 7:45.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1357. július 9-én IV. Károly német-római császár és cseh király jelenlétében lerakták a prágai Károly híd alapkövét. Ezen a napon foglalták el a törökök Drégely várát 1552-ben, amelyet Szondi György kapitány védett hősiesen utolsó emberéig. A francia forradalom első napjaiban 1789-ben, július 9-én a rendi gyűlés alkotmányozó nemzetgyűlésé nyilvánította magát, és megkezdte az alkotmány kidolgozását. Argentína pedig 1816-ban, július 9-én kiáltotta ki függetlenségét Spanyolországtól, gondolom, az ünneplés a napokban az Egyiptom legyőzése felett érzett örömtől mámorosodott meg még jobban az argentinok számára. Az első wimbledoni teniszbajnokság 1877-ben kezdődött ezen a napon, míg 1918-ban az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége történt, 101 ember halt meg, amikor a Tennessee állambeli Nashville közelében két személy vonat ütközött össze. Johnny Weissmuller, a későbbi Tarzan, a világon elsőként úszta le egy percnél gyorsabban a 100 métert 1922-ben. Az eddigi legnagyobb cunamit Alaszkán észlelték 1958. július 9-én. Egy földrengés után, képzeljék el, 525 méter magas szökőár tarolta végig a környéket. 78-ban ezen a napon jelentették be Washingtonban, hogy Magyarország megkapta az Egyesült Államoktól a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt, míg 2016-ban Ernelláék Farkaséknál című filmjével Hajdú Szabolcs nyerte a Kristály Glóbuszt az 51. Karlo Vivari Nemzetközi Filmfesztiválon. Míg a jelenben a Dankó Rádióban Csuti Csaba énekel a folytatásban, a nóta címe Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam, Berki Péter és zenekara kísér. Jó reggelt!

0: copy-paste, ahogy az irodai szlengben mondjuk, vagyis mintha másolnák a következő napok időjárását. Delis napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Na azért egy picikét minden nap emelkedik a várható délutáni maximum hőmérséklet, de nagyjából ugyanolyan, többnyire napsütéses, néha gomoly felhős idő várható ma 24-30 fok közötti csúcshőmérséklettel. Kós János énekel a folytatásban. A 66-os első Táncdal Fesztiválon volt második helyezett a felvétel, Dobos Attila és Szenes Iván szerzeménye, amelyet nem sokára lejátszom. 60 éves tehát a Táncdal Fesztivál. Ezen a tematikus hétvégén a Dankó Rádióban külön foglalkozunk ezzel a kultúrtörténeti emlékkel. A folytatásban most ráadásul egy rövid interjú részletben az ötletgazdát, Kalmár András rendezőt hallhatják egy archív interjú részletről. Utána pedig meghallgatjuk a dalt magát, Annyi ember él a földön a címe.
1: Na most, hogy kezdődött? Először is divat volt azért a világban, mert azért Eurovíziós fesztiválok voltak, Sanremo-i fesztiválok voltak, ezeket azért mi már láttuk, közönség is ahány néző volt látta, tehát tudtuk, hogy ez van, és hogy ez jó dolog. De igazán úgy kezdődött, én mindig így szoktam elmesélni a dolgot, hogy a Bánki Laci dühös volt azért, hogy az Oriba is dolgozott, és koncerteket rendezett mondjuk a kis stadionban, és nem volt ember, aki hajlandó volt magyarul énekelni. Azt mondta, hogy ő be akarja bizonyítani, hogy Magyarországon magyar slágert is lehet csinálni. Ez volt az alapja. És ezért mi kiültünk a padra a Szabadság téren órákra, és mi úgy emlékszünk vissza, hogy ott ketten kitaláltuk ezt a dolgot. Ez a három év, ez nem véletlenül, 66, 67, 68, történelmileg is, itt azért akkor mozgás volt ebbe az országba. Ez egy utólagos hülyesség, hogy a Táncdal Fesztivált össze akarják hozni a sebevonulással. A két piraci úgy szokta előadni, most elmondom én, mert hogy minket már 66-ban megbíztak az elhárítástól, hogy csináljuk egy Táncdal Fesztivált, hogy az három év alatt akkora siker legyen, hogy majd elvonja a figyelmet arról, hogy a Brezsnyev be akar vonulni Prágába.

Berenike, Detre, Faustina és Gottfried napja is van ma. Július 9-én, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Fő névnaposaink, ha lehet így fogalmazni, a Lucréciák. Ez a Lucrécius férfi név női párja. A latin lucrum szóval szokták magyarázni, ami nyereséget jelent. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A folytatásban Rigó Mónika énekel, a nóta pedig a Halljátok, cigányok, Baranya István és zenekar a kísér. Hallja.

0: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
1: 1578-ban ezen a napon született II. Ferdinánd, habsburgházi, magyar és cseh király, német-római császár, míg 1723-ban az a Makó Pál, matematika és fizika professzor, aki a Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója volt, és a maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. Szén József sakkmester 1805-ben született ezen a napon. Ő volt a 19. század első felének egyik legjobbja a világon. Hazai elméleti úttörő is, az első sakkfeladvány szerző és végjáték kutató. Tehát Szén József. Mednyánszky Sándor Cézár, római katolikus lelkész, az 1848-49.

és forradalom és szabadságharc tábori főlelkésze 1824. július 9-én született, míg Simin Falvi Sándor, érdemes művész, talán mindenki emlékszik rá, ha másból nem, akkor az irányítószám bevezetésekor készült tájékoztató kisfilmből 1892-ben született ezen a napon, a másik emlékem pedig az égigérő fűben játszott szerepe. Egyszerűen csak szeretni lehetett Simin Falvi Sándort. A különleges orgánumú és tehetségű Keres Emil szintén ezen a napon született, 1925-ben Kossuth-díjas színművészünk, versmondóként nagyon sokunknak szerzett örömet előadásaival. Gosztonyi János, Jászai Mari díjas, érdemes művész, drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár és színész, mellette rendező is volt, 1926-os születésű. Krencsei Marian 1931-ben született ezen a napon. Legendás színésznők, énekesnők is ezen a napon születtek. Krencsei Marian, Csala Zsuzsa, Komlósi Erzsébet operaénekesnő és a tragikusan fiatalon elhunyt ausztrál énekes, zenész, az AC/DC első frontembere Bon Scott is július 9-én született 1946-ban. Fanándor, aki 717 nap alatt vitorlázta körbe a földet 1953-ban. Fábián Júli énekesnő, akinek szintén rettenetesen fáj a hiánya, 2017-ben hunyt el, 37 esztendősen, hiszen ő 1980-ban született július 9-én. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat. A Tábornok 4 című zenés játékból hallhatnak egy archív felvételről részletet. Címe Pont ilyen asszony. A dal címe Bordi Bella és Petes Ferenc énekel. Az új magyar színház zenekarát Török Emil vezényli ezen a felvételen. Pont ilyen asszony.

0: chana, ezzel egy sors jegyet vett.
1: Már pont ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maga lett. Orosz volt az apám, gyakran kurjantott, hely, magyar volt az anyám, ő meg hallgatott, hely, az apám muska volt, az anyámnak udvarolt, s magyarul én.

0: vacsor se egyet vett, mert pont ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maga lett.
1: Nem vagyok orosz, én mégis azt mondom, a szívem közepén kegyednek még van egy egyszerű adoló, magyarul udvaroló, s én is így dalolok. Pont ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maga lett. Értem, hogy köztünk egy kis szerelem, rém hosszú életű lett. Hogyha egy csókot most kölcsön ad, el egy sorsjegyet vett. Pont ilyen asszony az én esetem, mint amilyen maga lett.

derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nem sokára 7 óra, addig Ökrös László klarinét és Vadász Károly cimbalom játékában gyönyörködhetünk. A következő zenei óra pedig csárdással indul majd. Ez lesz a Vékony Deszka Kerítés Bányai Márton énekel, Patai Zoltáné zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Haraszti Elvira színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a lovak szeretete, mely még a Soroksáron töltött gyermekévekhez köthető, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Viktória című operett címszerepe vajon szerepálom volt, vagy pedig az élet dobta, és csak el kellett fogadni a vendégünknek. Vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált, Egres.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: megölelni.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, 2026. július 9-e van, csütörtök. Hálásan köszönöm, hogy ma is a Dankó Rádiót választották. Hajdú Tibor vagyok, bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Jó étvágyat, hogyha most reggeliznek. Lesz majd egy kis séta, egy kis mozgás gondolatban egyelőre. Egy újabb kis települést ismerünk majd meg. Az óra végén pedig ma is népzenei nyomozóirodánk, Balog Marian és Bolya Mátyás összeállítását hallhatják. A muzsikák között szól majd a Vigyázz, mert szúr a rózsa ága kezdetű andalgó 60. kis gyöngy előadásában. Nem volt szíved, barna legény, ezt a csárdás Csala Judit énekli. A csárdás királynőből a Hajmási Péter, Hajmási Pál is hallható lesz. Gáspár Ani, Buch Tibor, Egri József és Bokor János előadásában. Az örök zöldek között pedig egy Máté Péter sláger, a Hull az elsárgult levél, elsőként pedig Bangó Margit felvétele, címe Borús az ég. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

a szemed, mint az ég, piros ajkad, csuda szép galambom. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is,

az ég, ilyen lesz majd mind a héjóvalon. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, mind a bölcső sír a gyerek mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a héjóvalon.

minkot hég, ilyen lesz majd mind a hét kalandom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ring a bölcső sír a gyerek mi nálunk. Kék a szeme, mint az hég, ilyen lesz majd mind a hét.

hogy mennyire részét képezik az életünknek, akár a 70-es, 80-as évek slágerei, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még ma is élénk viták folynak. Adott esetben a videó megosztó csatornán egy-egy dal klipje alatt. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Na jó, nem mai bejegyzések, 5 évvel ezelőtti vita bontakozott ki. Máté Péter Ne menj még című dala kapcsán valaki azt írta, hogy halál előtt 2 nappal rögzítették 84. szeptemberében a Rádió 8-as stúdiójában, de természetesen akik éles szemmel figyelték a TV műsorát, kommentelhették, hogy dehogy is, hiszen már 80-ban az 1 millió fontos hangjegyben is elhangzott a dal, klip is van róla, és utána is folyamatosan szólt a rádió sláger listájában is. A felvétel ma is jó meghallgatni. Jöjjön Máté Péter és a Ne menj még című dal a Dankó Rádióban.

csend lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vén rajtót. Látni szeretném, repülni tud-e?

Egy Fejér megyei kis településre látogatunk el nem sokára gondolatban a Dankó Rádióban. Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ahol a római birodalmat keletről megtámadó hunok átkeltek a Dunán, és jelentős csata is zajlott. Innen nem messze vannak olyan legendák, miszerint maga Attila hun király is itt nyugszik. Hogy melyik településről van szó, néhány percen belül kiderül. Most jöjjön a meseautó, előadója Miklós Erika. A 2023-as Dankó gálán rögzítettük a felvételt, ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekar a közreműködésével.

مشاء الله.

0: Bansidától Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Kajászó község, Fejér megyében a Martonvásári járásban találjuk Budapesttől nagyjából 35 kilométerre a főváros és Székesfehérvár között, a Váli víz sekély völgyében, az M7-es autópályától 2 kilométerre találjuk. Említettem már, hogy a legenda szerint itt keltek át a római birodalmat megtámadó hunok, és a közeli Tárnok völgyben zajlott egy jelentős csata. Elesett a hun kevevezér, illetve a monda szerint maga Attila hun király is itt nyugszik valahol. A település neve is innen eredeztethető, eredetileg Keveháza, majd Keve a szó, később Keázó, végül mai kiejtéssel Kajászó lett. Kajászón továbbra is őrzik Keve emlékét, a helyi termelőszövetkezet neve is Keve RT, a sportegyesületé pedig Keve SC. A falu védőszentje Szent Péter után a település neve 1491-től Kajászó Szent Péter, amelyet 1950-ben rövidítettek Kajászóra. Igen, ősi település, az ásatások tanúsága szerint már Krisztus előtt 1600 körül lakott volt. A török hódoltság vége felé 1686-ra a sorozatos fosztogatások nyomán Kajászó teljesen elnéptelenedett, és csak 1710 tájékán igyekeztek újra telepíteni a földbirtokosok. A napóleoni háborúk idején a magyar területek jelentősége megnőtt, egyre nagyobb igény volt a birodalom részéről a mezőgazdasági termékekre, állatokra. Ennek köszönhetően a település is fellendülésnek indult, a falu szinte teljesen újjáépült és felvirágzott, és ez tartott nagyjából az első világháborúig, szinte töretlen volt a fejlődés. Azonban a világháborúban szinte minden családnak volt halottja, később emlékművet emeltek a hősi halottak tiszteletére. A két világháború között ismét felvirágzott Kajászó, majd a második világháború hozta el a frontot, ez többször átvonult Kajászón oda-vissza, és a pusztulás ennek megfelelően óriási volt, alig maradt épp ház, élő állat vagy élelmiszer. A faluban utána jött a TSS-ítés, a kommunizmus évei, Kajászó pedig az országos fejlesztésekből is többnyire kimaradt, a közművesítés is viszonylag sokára kezdődött meg. A közelmúltban indult újabb fejlődésnek a község, a lélekszám is folyamatosan növekszik. Kajászón több vállalkozás, cég is megtelepedett, zöldmezős beruházást hajtott.

Istenöfnek szól, Hajmási Péter, Hajmási Pál, Gáspár Ani, Egri József Buktibor és Bokor János énekel, Miskolci Balogh Zoltán zenekar a kíséretével. Nem él jobb.

0: fogadd el, ezt a rózsát ne dobd el.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Benne nem sokára Balogh Marion és Baja Mátyás népzenei nyomozóirodánk összeállítását, addig a Tárkány Trió muzsikál. A következő zenei óra pedig a Jó lenne 120 évig élni című Nádas Gábor ifjabb Kalmár Tibor szerzeményen indul majd Sárosi Katalin előadásában. Kérem, tartsanak velem továbbra is.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Több mint 5 évtized után talán ma már kimondhatjuk, hogy Sebő Ferenc József Attila Rejtelmek című versére írt zenéje kiállta az idő próbáját. Ma is érvényes. Ma is úgy hallgatjuk, mint ahogy az 1960-as évek végén hallgatták. Hatása már a keletkezése pillanatától kitapintható. Most két olyan színésznőtől idézzük, akik műsorra tűzték irodalmi estjeiken. Jobba Gabi és Farkas Gabi.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 534. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A Színház és Filmművészeti Főiskola negyedéves hallgatójaként 1964. decemberében robbant be a köztudatba Farkas Gabi, aki a Madách Színház Kispolgárok című Gorki drámájában Ádám Ottó rendezésében hatalmas sikerrel alakította Polya szerepét. A tehetséges színésznő és előadó művész karrierje Budapesten indult, ám az élet végül másfelé sodorta. 1979-ben követte matematikus férjét Angliába.

tragikusan fiatalon elhunyt Jobba Gabi a Kádár rendszer ünnepelt sokoldalú csillaga volt. A Színművészeti Főiskola után a Táncdal Fesztiválon aratott sikert, majd a legendás 25. színház meghatározó tagja lett, ahol Sebő Ferenccel is dolgozott együtt. Bár a korszak olyan befolyásos figurái egyengedték a pályáját, mint Gyurkó László, vagy a könnyűzenei életet irányító Erdős Péter, a kivételes tehetségű színésznő és előadó művész élete súlyos magánélete és szakmai kudarcokba torkollott. Az ünnepelt és az országot járó, de lelkileg teljesen felőrlődött Jobba Gabi végül 1983-ban önkezével vetett véget életének. Meg annyi fájó kérdés hagyva maga után.

0: Jobba Gabi és Farkas Gabi énekelt. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
2: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
3: Szép a balatoni hajnal.
2: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
3: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak hol egyre.
2: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
3: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
4: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy ez elképesztő, de szerelem volt első látása.
5: Te vagy az első modern operett primadonna.
6: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
7: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Duna World-on.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Domku Rádiót hallgatják. 2026. július 9-én csütörtökön nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Hajdú Tibor, bízom benne, hogy velem tartanak ebben az órában is, nem sokára egészségpercek, majd érkezik a közmédia növényorvosa Sipos gazda a stúdióba, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Szórja a nap aranysugarát Kollár Katalin előadásában, vagy a Bugyiszlói kertek alatt kezdetű csárdás, Lugosi Kati énekel majd. Játszom részletet a Vígözvegyből, egy igazi sztárparádé, Kerényi Miklós, Máté Dolhai Attila, Peller Károly, Faragó András, Vadász Dániel és Vadász Zsolt felvétele, a dal címe pedig Asszony, Asszony, reggeli világzenénket pedig a Margaret Highland szállítja, a dal címe a Csend, elsőként pedig Szóka Júlia énekel, a nóta címe Érika Hillik a búzakalász, elsőként pedig Szóka Júlia énekel, a nóta címe Érika Hajlik a búzakalász. Budai Sándor és zenekar a kísér. Kérem, tartsanak továbbra is velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: szememben.
1: 5 perc múlva 8:45, jó reggelt.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Háromszor minimum elolvastam a hírt, amely arról szól, hogy egy döbbenetes új megoldást találtak a rákos sejtek elpusztítására, és talán most már mondhatom azt, hogy félig meddig értem, megpróbálom nagyon röviden összefoglalni érthető módon. Három amerikai egyetem kidolgozta a technikai alapját egy úgynevezett molekuláris légkalapács technikának. Ezek ugyanis szintetikus festékanyagok, amelyeket már az orvosi diagnosztikában régóta biztonsággal alkalmaztak a képalkotási folyamatokra, mivel kiválóan kötődnek a külső hártyájához a sejteknek, és alacsony dózisban is stabilak maradnak a szervezetben. És képzeljék el, hogy rájöttek, hogyha ezeket a molekulákat közeli infravörös fénnyel stimulálják, akkor egészen egyszerűen a bennük lévő elektronok plazmonokat alkotnak, és elkezdenek együtt rezegni, másodpercenként hihetetlen, mint egy 40 billió rezgéssel kezdenek el ezek a molekula szerkezetek szinkronban vibrálni, és ez a folyamat egészen egyszerűen fizikailag képes szétszakítani egy rákos sejt membránját, akár perceken belül és még alacsony dózis esetén is. Óriási előrelépés, mert például ezek a légkalapácsok 1 milliószor gyorsabb mozgásra képesek, és a látható fény helyett közeli infravörös fénnyel aktiválhatók, tehát nem tesznek kárt az emberi szövetekben, egyszerűen áthaladnak rajtuk, anélkül, hogy károsítanák azokat, és ezáltal a jövőben a csontokban vagy a belső szervek mélyén elhelyezkedő daganatok is kezelhetővé válhatnak, anélkül, hogy invazív feltáró műtétekre vagy kemoterápiára, akár sugárkezelésre lenne szükség. És ami még óriási dolog, hogy mivel ez a módszer nem kémiai úton, hanem egészen egyszerűen nyers fizikai erővel pusztítja el a rákos sejteket, a daganatoknak elméletileg esélyük sincsen arra, hogy rezisztenciát fejlesztenek ki ezzel a kezeléssel szemben. Egyelőre még csak laboratóriumban működik. A klinikai és az emberi alkalmazásig természetesen még szükség van további biztonsági és hatásossági vizsgálatokra, de ismét egy rendkívül nagy eredménnyel kecsegtető új módszer. Egészen különleges. Vallomásra küldöm a szívemet. Kálai Bari énekel a folytatásban a Dankó Rádióban. Lakatos Miklós és zenekara kísér.

A világzene egyik különlegessége szerintem abban rejlik, hogy valahogy egyszerre ismerős és ismeretlen. Olyan zenei nyelv, amelyben különböző népek évszázados hagyományai találkoznak a mai hangzással, és talán azért is olyan ellenállhatatlan, mert emlékeztet bennünket arra, hogy igaz, hogy más nyelven beszélünk, más ételeket eszünk, más szokásokat őrzünk, mégis az emberi szívritmusa mindenütt hasonló. Egy jó dallam nem kér útlevelet, ezt is lehetne mondani. És egy biztos, a jó zene függőséget okoz. Este 9-től Világzene népek dalai című műsorunkban, reggeli világzenénk pedig a Csend című dal, a Margaret Island feldolgozásában.

blossoms, it's fall, the rock.

0: Pici képzavar, hogy tele postaládájával megérkezett Csipos Gazda a közmédia növényorvosa a stúdióba. Deris napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják, neked pedig szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak! A rózsa méltán viseli a kertek királynője címet. Kevés olyan növény van, amely ennyi szépséget, illatot, örömet adna egy kertnek. Én is nagyon szeretem ezt a virágot, ezt a növényt. Sok rózsám is van a kertben. Éppen ezért különösen aggasztó, amikor egy gyönyörű zöld levelek egyszer csak sárgulni kezdenek. Az elmúlt hetekben, mint a saját, mint a Dankó Rádió postafiókjában, nagyon sok hallgatói levél érkezett, e-mail, de még telefonos megkeresés formájában is. Azzal kapcsolatban sokan kérdezték, mitől sárgul a rózsám, beteg lett, meg lehet még menteni? Erről fogunk most beszélgetni.
0: Jó, akkor innen folytatjuk most. A folytatásban elsőként Fényes Györgyi énekel, a nóta címe, amikor még gyermek voltam. Ifja Berki Béla és zenekar a kísér.

0: 5 perc múlva 3:49.
1: Rózsafavirít itt a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: A jó hír az a rózsa esetében, hogy a sárguló levél nem minden esetben jelent súlyos betegséget. A rózsa ilyenkor tulajdonképpen jelez nekünk. Arra figyelmeztet, hogy valami kibillent az egyensúlyából. És ha időben felismerjük az okot, legtöbb esetben sikeresen segíthetünk rajta. Tapasztalatom alapján az egyik leggyakoribb oka vízellátásnak a felborulása. A mostani forró, hőséges időszakban a rózsák rendkívül sok vizet párologtatnak. Ha a talaj kiszárad, a növény először az idősebb leveleitől válik meg, hogy csökkentse a vízveszteséget. Ugyanakkor a túlöntözés sem megoldás, ha a talaj tartósan levegőtlen, a gyökerek nem jutnak elegendő oxigénhez, ami szintén levélsárgulást okozhat. Gyakran a víz mellett a tápanyagellátás is állhat a háttérben. Ha az alsó idősebb levelek egyenletesen sárgulnak, többnyire nitrogén hiányra gondolhatunk. Ha viszont a fiatal levelek világosodnak ki, miközben az erek még sokáig zöldek maradnak, akkor jellemzően általában vas hiánynak a tünetei lépnek fel. Ez főként meszes talajokon fordulhat elő. Sajnos a nyári időszakban a gombabetegségek is gyakoriak. Ilyen például a fekete levélfoltosság apró fekete foltokkal kezdődik, majd a levelek besárgulnak és lehullanak. A lisztharmat fehér lisztszerű bevonatot képez, a levelek torzolnak, később elszíneződnek és elszáradnak. A száraz forró időjárás kedvez a takácsatkáknak is, ezek szinte szabad szemmel alig látható kártevők a levelek fonálkán szivogatnak, amit a lomb fakulni, majd sárgulni kezd.
0: És akkor kíváncsiak vagyunk, hogy mi a megoldás ilyenkor?
2: Ne adjuk fel a reményt. Első tanácsom, hogy mindig alaposan vizsgáljuk meg a növényt. Nézzük meg a levelek fonálkát, keressük apró foltokat, apró rovarokat, vagy finom pókhálószerű szövedéket. Sok problémát már a kezdeti stádiumban felismerhetünk. Az öntözés lehetőleg kora reggeli órákban végezzük, ne naponta egy kevés vizet adjunk, hanem hetente 2-3 alkalommal alaposan öntözzük meg a rózsatöveket. Egy nagyobb rózsatő akár 10-15 liter vizet is igényelhet egy alkalommal. Ekkor tegyünk bele egy kis tápelemet, ezzel is segítsük a növénynek a ellenálló képességét. Így a víz mélyre jut, és a gyökerek is lefele fejlődnek. A tövek köré érdemes 5-8 cm vastag komposztot, fakérget, vagy más szerves talajtakarót is tenni. A mulcs csökkenti a párolgást, hűvösebben tartja a talajt, javítja általában annak a szerkezetét, és a gyomosodást is mérsékli. Sokszor a metszésre is oda kell figyelnünk, az elnyílt virágokat folyamatosan távolítsuk el az első fejlett 5 levélkéből álló levél fölött, ezzel új hajtások és újabb virágok képződésére ösztönözzük a növényünket. A beteg foltos vagy lehullott leveleket mindig gyűjtsük össze, ne hagyjuk a bokor alatt, mert ezek a kórokozóknak fertőzési forrásai lehetnek. Ha úgy látjuk, hogy tápanyagellátásra van szükség a növényünknek, akkor július közepén még adhatunk komplex rózsaműtrágyát, amely nitrogént, foszfort, káliumot és mikroelemeket tartalmaz. Kijuttatás után mindig alaposan öntözzük be a talajt. A fiatal levelek sárgulnak, de az erek zöldek maradnak, ugye akkor a vas hiányt említettem, akkor vas kellát tartalmú lomtrágya vagy talajtrágyát érdemes adni. A kellát kötésű vasat a meszes talajokon is a növény jól fel tudja venni. Amennyiben a

0: A növény általánosan fakó, lassan fejlődik, érdemes magnéziumot, mangán, cinket és egyéb mikroelemeket tartalmazó lombtrágyát is kiutatni, mert ezek elősegítik az egészséges, zöld lombfelületnek a kialakulását. Ha gombabetegség áll a háttérben, akkor engedélyezett gombaölő készítmények alkalmazhatóak. Hatóanyagokat szeretnék megemlíteni, ilyen például az azoxistrobin, vagy a difenokonazol, vagy a tebukonazol hatóanyag. Természetesen mindig a készítmény engedélyokiratában szereplő előírások szerint alkalmazzuk, gazdaboltban meg tudjuk vásárolni ezeket a készítményeket. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy július vége után már ne használjunk nagy nitrogéntartalmú műtrágyákat. Ezek új zsengehajtások képződését serkentik, amelyek a tél beálltáig már nem tudnak megfelelően beérni. Inkább ettől az időszaktól kezdve már káliumban gazdag tápanyagokat alkalmazzunk.
1: Nagyon szépen köszönjük. Jövő kedden várunk ismét nagyon sok szeretettel a Dankó Rádióban. Most a folytatásban részlet Lehár Vígözvegy című operettjéből, Asszony, asszony, előadói pedig Igazi Nagy Ágyú, Kerényi Miklós Máté, Dolhai Attila, Peller Károly, Faragó András, Vadász Dániel és Vadász Zsolt.
2: Hogy a nőkkel?
3: Hogy kell bánni?
2: Elmesélje!
3: Mondom!

Az ország legnagyobb részén gyengén vagy közepesen felhős az idő, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Derült viszont Egerben, és egy nyírcsahói webkamera képét nézem, ott is kifejezetten derűs az idő. A Balaton környékén viszonylag borús, sajnos. A mai napon amúgy várható, hogy felszakadozik a felhőzet, és majd sok napsütés várható, ezt csak időközönként zavarhatják meg gomoly felhők, csapadék pedig nem valószínű, délután 26 fok körül egy kicsikét fölötte alakul majd a hőmérséklet. Nem sokára 9 óra, most a folytatásban Csóka Gyula és zenekara muzsikál, a következő zenei óra első felvétele pedig a Vörös bort ittam az este kezdeti csárdás, Sánta Zsolt énekel, Nyári László és zenekara kíséretével. Tartson velem továbbra is. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 9-e van, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Olyan nóták szólnak, mint a marosmenti fenyves erdő, Végi Voja, vagy a Nincsen annyi csillag fenn az égen, Dóka Zsuzsa előadásában, az örök zöldek között pedig igazi csemegék, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, most Nyári Alíz és Nyári Edit előadásában egy feldolgozás, az örök zöldek között pedig igazi csemegék, az Álomarcú lány például, vagy az Élet egy kabaré, Mátrai Zsuzsa 1973-as felvétele, de természetesen Dankó klubos koncertfelvételeket is játszom majd. Az óra második felében elsőként pedig jöjjön egy operett részlet. Nem igaz! Elsőként pedig jöjjön részlet a My Fair Lady-ből, a Csudió, előadója Zséda. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pártáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

szeretem a port. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. július 9-e van. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Olyan nóták szólnak, mint a marosmenti fenyves erdő, Végi Bolya, vagy a Nincsen annyi csillag fenn az égen Dóka Zsuzsa előadásában. Az örökzöldek között pedig igazi csemegék, az álomarcú lány például, vagy az élet egy kabaré, Mátrai Zsuzsa 1973-as felvétele, de természetesen Dankó klubos koncertfelvételeket is játszom majd. Az óra második felében elsőként pedig jöjjön részlet a My Fair Lady-ből a Csudió, előadója Zséda. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

legutolsó információ szerint a H5-ös Szentendrei hév közlekedésében 5-15 perces késésekre lehet számítani felső vezetéki hiba miatt. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Békásmegyer és Aquincum között csak az egyik vágányon közlekednek a vonatok. Ezeken az állomásokon várakozásra kell számítani a szemből érkező vonatok elhaladásáig. Vésztő és Gyoma között a mai napon pótlóbusz közlekedik minden vonat helyett. A közutakról pedig néhány hír. Baleset történt az M7-esen Budapest felé a nullás csomópontjánál. A 16-os kilométernél a két legbelső sávot lezárták, több mint 4 kilométeres a dugó. Az M1-esen pedig egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott a Pest felé vezető oldalon, Óbarok pihenőhelynél, ott az átterelt sávban amúgy is nehéz közlekedni. A 43-as kilométernél, a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy sáv járható, a határ felé 3, Budapest felé pedig legalább 5 kilométeres a kocsisor. Vigyázzanak és sok türelmet kívánok, hogyha arrafelé közlekednek, jó utat. Örök zöldek a Dankó Rádióban, a folytatásban Gábor Espál és Szenes Iván szerzeménye. A kicsi gyere velem rózsát szedni, most nyári Alíz és nyári Edit előadásában csendül fel.

tangó a 10-es évek elején robbant be az európai köztudatba, derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Kezdetben argentin lokálokból indult ki, és szó szerint elvarázsolta Párizst, majd innen futótűzként terjedt át a kontinens többi nagyvárosára. Aztán igazi tangóláz alakult ki, a társasági események és bálok elmaradhatatlan kellékévé vált, bár azért jegyezzük meg, hogy először megbotránkoztatónak tartották a táncosok szoros közelsége miatt. A folytatásban egy tangó ihletésű Fényes Szabolcs Békefi István szerzeményt játszom. Különlegessége még abban rejlik, hogy Farkas Bálint gyönyörű hangja mellett Illényi Katica hegedű játékát is élvezhetjük. Valami kis szerelem kellene végre nekem.

60 éve volt az első Tánzzal Fesztivál, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Tematikus hétvégénket pedig ennek az ünnepnek szenteljük, ha szabad így fogalmazni. Bakacsi Béla egészen a döntőig jutott, bizony így van ez Szívem című dalával, és közönségdíjat nyert. Végül a következő két órában valamikor egészen biztosan felcsendül majd ez a dal is. Dal premier, hiszen először hallhatják az aranylemezekben. Tölgyi Kriszta várja önöket majd 10 óra után. Örökzöldek a folytatásban is. Már is Vasvári Éva és Zalecki Miklós kettősét hallhatják. A dal címe Legyen esze.

Ha képes lennék egy levegővel két percig beszélni, addig sorolhatnám, hogy hol járt a Dankó Klub az országban, vagy akár a határokon túl is az elmúlt években. De is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Most csak három helyszínről, Mányból, Csíkszeredából és Körmendről érkezett felvételeket hallgatunk meg. A folytatásban Nagy Ibolya énekel nem sokára, Minden asszony életében jön egy pillanat a dal címe. Maga Nősember vagy Boldog, Vörös Edit és Gergely Róbert előadásában hallgatjuk meg ezt a kuplét. Most pedig egy Eisenman szerzemény, a Pá, kis aranyom Pá, Kalinenikő és Dócs Péter énekel. A kíséretet Tarnai kis László adja zongorán, Pálmai Zoltán pedig dobon a folytatásban.

Kajászó volt, ma reggel a naptelepülésre, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Innen nem messze Martonvásár, ott pedig a Brunswick kastély és az Óvoda Múzeum, ezt mutatja be a folytatásban nem sokára Vármegyéről Vármegyére című sorozatunkban. Vecsei H. Miklós színművész, 10 órakor indul Aranylemezek című műsorunk, az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereivel, Tölgyi Krisztával, utána Jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, a kéréseket pedig Gáz Zoltán teljesíti 2 órától, indul Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében most megköszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel találkozunk ismét, addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: megyéről Vármegyére. Pejér.
1: Brunswick Teréz szellemi öröksége. A Martonvásári Óvoda Múzeum. Gróf Brunswick Teréz 1828-ban Budán édesanyja Mikó utcai házában nyitotta meg kisgyermek őr és védintézetét, amely Közép-Európa első óvodája volt. Ennek szellemi hátterét Svájcból hozta, ahol megismerkedett a pedagógia egyik legnagyobb alakjával, Johann Heinrich Pestalozzival és nevelési módszerével. A sikeres pedagógiai intézményt hamarosan további óvodák követték, Pest-Budán és vidéken, de Ausztria és Dél-Németország első óvodái is az ő hatására és közreműködésével alakultak meg. Brunswick Teréz megértette, hogy a gyermek a nemzet és az emberiség jövőjének záloga, akit szeretetben kell nevelni. 1848-ban már mintegy 100 óvoda működött hazánkban. Az 1775-ben Pozsonyban született Brunswick Teréz Fejér vármegyében a Martonvásári kastélyban élt. Szellemi örökségét 1861-es halála óta gondozza a település. Már a 19. század végén Brunswick Teréz munkásságával foglalkozó országos megemlékezést és tudományos konferenciát szervezett a város, ahol megalapították az egyedülálló Óvoda Múzeumot. A Martonvásári óvoda már az 1800-as évek vége óta viseli Brunswick Teréz nevét, mint ahogy azóta sok másik hasonló intézmény Magyarországon. A legkiválóbb magyar óvodapedagógusok 2006 óta vehetik át a Brunswick Teréz díjat.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a

0: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak egyre.
0: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár.
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Ezek.
3: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunkban hallhatják például a Bergendi, Fenyvesi Gabi, Szécsi Pál, Komár László, az Edda, Vince Viktória, a Neoton Familia, a Fonográf, Máté Péter, Mikes Éva és a Gemini felvételeit. És felidézzük az idén 60 éves Táncdalfesztivál történetének egy szeletét. Aldobói Nagy György és Szenes Iván a Régi Ház körül című dalával kezdünk Kovács Kati előadásában. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A Dankó Rádióban szombaton és vasárnap a táncdalfesztiválok örökzöld slágereiből válogatunk tematikus hétvégénken, hiszen 60 évvel ezelőtt 1966 nyarán rendezte meg először a Magyar Televízió a nagy sikerű könnyűzenei versenyt. A szabály a kezdetektől az volt, hogy nem az előadók, hanem a dalok versenyeznek. A zeneszerzők és a szövegírók nevezhették be a saját új szerzeményeiket, de nem írhatták rá a borítékra vagy a kottákra a nevüket, hanem mindenkinek jelszóval kellett ellátnia az alkotását. Akik ezt elrontották, azoknak a dalait ki is zárták. Ezzel a jelszavas módszerrel az volt a cél, hogy ugyanolyan eséllyel indulhassanak a pályakezdő még ismeretlen szerzők, mint az élvonalbeli kollégáik, és a dalokat válogató táncdali sanzon bizottság tagjait ne befolyásolják a jól ismert nevek. Minden évben több száz szerzemény közül választották ki azt a körülbelül 30-at, amelyeket a tévénézők megismerhettek az elő- és középdöntőkben, majd a döntőben. Korda György már az első 1966-os táncdalfesztiválon is szerepelt, és 67-ben előadói külön díjjal jutalmazták. Egy interjúban így emlékezett vissza ezekre az évekre. Idézem. Néhányunknak, akik még ma is színpadon állunk, sorsfordító volt ez a 6 táncdalfesztivál. Egészen más volt a trend. Akkor kezdtem el igazán nagyívű dalokat énekelni. Kós akkor mutatta meg először a humorát, Konc a komoly dalait, Szörényiék a magyaros hangzású zenéiket. Mindenki elárult magáról valamit, amit addig nem ismert a közönség. Eddig tartott az idézet, az aranylemezeket pedig az 1972-es Táncdalfesztivál második helyezett dalával, Laci Norbert és Demjén Ferenc Úgy szeretném című szerzeményével folytatjuk a Berkendi Együttes előadásában.

A táncdalfesztiválok tematikus hétvégéje előtt ismét egy olyan előadó énekel az aranylemezekben, aki a táncdalfesztiválnak köszönhette országos ismertségét. Majláth Júlia zeneszerző növendékeként kezdett énekelni tanulni, Szécsi Pál, majd a Magyar Rádió könnyűzenei stúdiójában képezte tovább magát. Az 1967-es táncdalfesztiválon kapott bemutatkozási lehetőséget, amelyen az egyik második helyezést nyerte az általa énekelt Csak egy tánc volt című szerzemény. A szép hangú, jó kiállású, korábban modellként dolgozó fiatalember azonnal a közönség egyik legnagyobb kedvence lett, és a következő években ontotta a slágereket, melyek mára már örökzöldé váltak. Hallgassuk meg az Egy szál harangvirágot, aminek a szövegét ő írta a Duna hullámai című jól ismert keringő dallamára, és a Stúdió 10

A nyáron sokan tartanak osztálytalálkozókat, akik 30, 40, 50 vagy akár 60 éve végeztek együtt valamelyik iskolában. Kimondani is rettenetes, mert vészesen figyelmeztet az idő múlására, hogy akik 2006-ban végeztek, már azok is a 20. évfordulójukat ünneplik idén. Szóljon most nekik, és persze minden kedves aranylemezek hallgatóknak, Komár László előadásában és dalszövegével, Nagy Tibor zenéjével, a 20 év múlva című örökzöld.

S. Nagy István számos előadónak írt dalszövegeket, de biztosan lesz, aki most meglepődik a következő dalon, ugyanis ennek a rock klasszikusnak is ő írta a szövegét, amihez Slamovics István komponálta a zenét. Jön az Edda és az Álom az aranylemezen.

0: klasszikus örökzölddel, egy filmslágerrel folytatjuk az aranylemezeket. Az 1943-as Szerelmi Láz című film betétdala volt egykor Budai Dénes szerzeménye, az egyik ember gazdag, amit bózdalként is ismerünk, mert a film története egy cirkuszban játszódott. A Dajka Margit által játszott fiatal nő pedig bohócnak áll az apja mellé, aki egykor jobb napokat látott operaénekes volt. A filmben Dajka Margit énekelte először ezt a dalt, de örökzöldé vált az a felvétel is, ami néhány évtizeddel később egy valódi apa és lánya páros, a két kiemelkedő színművész Csákányi László és Csákányi Eszter adta elő. Az ő duettjüket hallhatják most az aranylemezekben.
1: Az egyik ember gazdag, az övé minden kincs. Van palotája, aranyszobája, csak boldogsága nincs.
2: A másik ember boldog,

Az aranylemezek első részét a Körmendi Együttes és a Harmónia Vokál előadásában az Éj az életnek című szerzeménnyel zárjuk. 11 óra után pedig tölcsért csinálunk a kezünkből, és indítjuk a folytatást itt a Dankó.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Haraszti Elvira színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a lovak szeretete, mely még a Soroksáron töltött gyermekévekhez köthető, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Viktória című operett címszerepe vajon szerepálom volt, vagy pedig az élet dobta, és csak el kellett fogadni a vendégünknek. Vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Ezek.
5: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Rendrejsz Károly és Szenes Iván Tölcsért csinálok a kezemből című örökzöldjével megyünk tovább Zalatnai Sarolta előadásában. Majd a Neoton Família adja elő a slágergyáros trió Pásztor László, Jakab György és 60 Jemese a Diszkó Királynő című szerzeményét. Délig pedig mások mellett Páger Antal, a Fonográf, Soltész Rezső, Máté Péter, Mikes Éva és Bakacsi Béla felvételei is felcsendülnek.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: hétköznap 10-től délig a Dankó Rádióban. Aranylemezek.
1: Hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi gépem, fém barát.

Hát igen, egy életet töltöttünk itt együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg műhely? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a vekker csörgése, a hajnali villamosok álmosító, zötyögő zakatolása, a gépek harsogó muzsikája, a cimborák törmögése, és az inasok, bocsánat, az ipari tanulók féktelen jókedve. Meg kell barátkoznom a csenddel és a magam társaságával. Szokatlan lesz, de talán mégsem olyan rossz. Majd elbebecselgetek a kertben. Nézem a sakkozókat a téren, majd kijárok pecázni a Dunára. Talán igazuk van azoknak, akik így búcsúztattak a gyárban. Nézd, öregem, rád fér a pihenés. Jól esik majd a semmit tevés. Barkácsolsz délig és ebéd után, kiülsz egy padra, vagy sétálsz Budán. Térdeden ül majd két kis unokád, nyúzzák a vén nagypapát.

Szörényi Levente és Bródi János meg annyi közös szerzemények közül az aranylemezeket a Mondd, hogy nem haragszol rám című dallal folytatjuk 1974-ből a Fonográf előadásában.

Az aranylemezek folytatásában egy olasz világsláger magyar változata következik. Vito Pallavicini és Toto Cutugno szerzeményéhez Vándor Kálmán írta a magyar szöveget Szerenád címmel, és Soltész Rezső énekli a kiváló jazzgitáros László Attila és együttese kíséretét.

Ha már nosztalgiázunk az aranylemezekben, idézzük fel, milyen volt az első szerelem. Ebben Máté Péter és Esnagy István feledhetetlen örökzöldje lesz a segítségünkre.

Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk. Mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

0: szól ránk a házmester.
1: Néhány perce már volt olasz világsláger, most következzék egy francia, ezúttal Bradány Iván magyar dalszövegével. A Három harang című szerzeményt a fiatalon elhunyt Mikes Éva énekli, a Rendezvous zenekar és a Harmónia vokál kíséretével az aranylemezekben.

0: A Dankó Rádió következő tematikus hétvégéjén a 60 éve rendezett első táncdalfesztivál közönségdíjasát, Bakacsi Bélát is hallhatják majd, aki tavaly ősszel hunyt el. A népszerű énekes a verseny után éveken át szerepelt a híres Ori turnékon, amelyekről Jó pihenés című műsorunkban is mesélt még 2024 tavaszán. Ebben a kis részletben egy téli fellépés történetét idézte fel, olyan jó ízűen, hogy még Nádas György kollégámat is megnevettette.
1: Az első 1966-os Táncdal Fesztiválon közönségdíjat nyertél a Bizony így van ez szívem című számmal. Ezt követően 71-ig számos Ori turnén vettél részt. Ez akkor a legnagyobb hazai megmutatkozás lehetősége volt. De hogyan kell elképzelni mondjuk egy akkori hétvége programját nálad?
2: Elmesélem most ezt a sztorit. Mondom se kell, hogy napi minimum kettő felépésünk volt, de volt úgy, hogy három. És a Szolnoki Gyuszi fölkérte egy ilyen haknira, mert ezt így hívták, hogy hakni, ahol is egy pobjedával mentünk, ami tudod, hatüléses volt, mert elől is ilyen...
1: Egybe volt, nem volt középen, igen, kézifék, igen, meg igen, sem váltó.
2: Igen. Én egyre emlékszem, hogy a Majlát öcsi szegénykéből se jövő, már végig aludt a vállamon, kabátba ültünk, mert fűtés nem volt a pobjedába. A régi Pécsi úton mentünk, ami domború volt és kockaköves. És esett a hó egy kicsit, nem nagyon, egy kicsit. Úgyhogy körülbelül óránként olyan, mit mondjak, a 40-nel száguldottunk, és az esti 7 órás előadásra, oda, már 9-re oda is értünk. Oh. Azt hittük, hogy a világon senki nem lesz. De kinyitottam a színpad, gyorsan be is, a függönyt, gyorsan be is csuktam. Ott ült a teljes telt, tehát 9 órakor kocsmába, ilyen birgerli csizmának hívták ezt a régi paraszcsizmát, és marha hideg volt, látni lehetett rajtuk. Igen, tudnélik, egy helyen volt befűtve, a színpadon. A Szolnok azt mondja nekem, Béla, kapd már fel a ruhádat, gyors vagy. Fölkaptam az öltönyömet, te leszel az első most, mert sietünk kell, kezdeni kell. Kimegy, függő szét, azt mondja, táncdalosaink eleje, Bakacsi Béla, gyere be! Én be, a következő történt. Szerencsétlen Bíró Attila, ő volt a zongorakísérő, életében nem játszott tangóharmonikán, és nem volt zongora. A kultúra az igazgató szólta egy ilyen kis 10 éves kis maszatos gyereknek, hogy szaladj már a tangóharmonikáira papbácsihoz. Gyerek 10 perc van megjött, mivel nehéz volt neki, és ő meg kicsi volt a tangormonikában, végig húzta a hóba. Ettől a tangormonika körülbelül -2 fokra hűlt le.
1: Jó.
2: A kája mellett álló szerencsétlen Bíró Attila pedig 50 fokos volt. Hát én meg kiálltam, intettem neki, képzeld el, hogy soha nem felejtem el. Az első dal, nem tudom már mi volt a dal, csak az, hogy benyomott egy S-durt, és úgy maradt. Az S-dur.
1: És végig abba kellett
2: élni. Tudnélik, bedagadtak ugye a billentyűk az őrületes melegtől. Innentől kezdve versenyfutás kezdődött, mert ő ütötte-verte a tangóharmonikát, bal kézzel meg ára.

0: csak a basszus szólt, az szólt. Én rólam a víz ömlött, a cipőmből ki lehetett önteni a vizet utána. Hát szóval a hakmikról tudnék mesélni órákat, mesebeli volt.
1: Bakacsi Bélát hallották egy archív felvételről, most pedig felidézzük azt az örökzöldjét, amellyel elnyerte az 1966-os első táncdalfesztivál közönségdíját. Aldoboly Nagy György és Szenes Iván, Bizony így van ez szívem című szerzeménye szól az aranylemezekben, a táncdalfesztiválok dalainak tematikus hétvégéje előzeteseként a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, Lehár Ferenc melódiáival búcsúzik már az Aranylemezek Körmendi Vilmos és együttese előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap délelőtt pörgetem újra az Aranylemezeket. Addig is további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnap, öncsárbort a pura.
1: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak
1: hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Metszó zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Az élet csak egy pillanat az örökké valóságban, de egyetlen boldog pillanatban örökké valóságokat élhetünk át. B. Büttner Lina írónő szavaival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. július 9-én csütörtökön is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem ma is egészen két óráig. Nagyszerű dalokat hoztam el Önöknek, mint például a Rózsa Rózsa Sárga Rózsa című csárdás, amit Csík József előadásában hallunk, de még előtte a szerelemről Nádasdy László énekel. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: hagytál.
1: Benedek fi Katalin most a Gyimesi hegyek aljában kalauzol el minket. Ifjabb Sánta Ferenc és zenekarának társaságában mehetünk tovább a Magyar Nóta ösvényén. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink, ezen a napon 1914. július 9-én hunyt el Dankó Pista legjobb barátja, a kiváló író, költő Pósa Lajos. Most hallgassunk meg olyan nótákat, melyeknek szövegét Pósa Lajos vetette papírra. Ilyen a Darumadár gyere velem című gyönyörű hallgató, mint ahogyan az Elmegyek a tengerszélre című magyar nóta is. Bokor János után Bárány Pál László énekel, és a dalcsokor legvégén a legismertebb csárdás csendül fel, az a szép, akinek a szeme kék címmel. Ekkor már egy archív felvételen Farkas Jenő és zenekara muzsikál, Cselényi József énekel.

akinek a szemekék, akinek a szemekék. Az a szép, akinek a szemekék, akinek a szemekék. Lám az enyém sötétkék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Mert az a szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké. Lám az enyém sötétkék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké.

ha nem vagyok a babámnak elég szép, gyíjra a válogatott nehézség. Az a szép, az a szép, akinek a szemek ég, akinek a szemek ég.

Cselényi József énekelte az elmúlt percekben az egyik legismertebb magyar nótát. Az a szép, akinek a szemekék, szólt így a dal. És a folytatásban már a legendás nótás páros, a pótolhatatlan, utánozhatatlan Madarász Katalin és Gál Gabriella énekel. Járóka Sándor és zenekarának kíséretével egy igazán jó hangulatú összeállítást hallunk, mely a Mágocsi erdő tele van virággal című melódiával indul. Fogadják sok szeretettel Madarász Katalin és Gál Gabriella kettősét.

A soron következő zenei összeállításban egytől egyig operaénekesek nótáznak, név szerint Tréfás György, Kincses Veronika, Melis György és Rost Andrea. A Fürdik a Holdvilág című hallgatóval indul a csokor, Petőfi Sándor versét Bognár Ignác zenésítette meg, majd az Ez a legény nyalka is, a Hallod Rózsám Katika és a Csitt csak Rózsám Hallod című magyar nóták sorakoznak fel egymás után itt a Magyar Zene Rádiójában. További kellemes időtöltést kívánok!

kér is, hogyha megcsal meg én is, is, is, is. Ha rá tartós vagyok is, csókot azért adok is, is, is.

Çok ayol gel nekem iş

És most, kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc díjjal is kitüntetett Vadász Károly cimbalom virtuóz szólóját halljuk. Ez az összeállítás nem is olyan régen került rögzítésre, egészen pontosan 2025. szeptemberében hangzott el Oroszlányi Dankóklubunkon. Vadász Károly cimbalmozik, és az összeállításban még a Mézga család főcímzenéje is felcsendül, de hogy mi még, az maradjon meglepetés. Hallgassuk meg együtt!

Virít már a szarkaláb odahaza régen, ezer tücsök muzsikál most is künn a réten. Így indul Sándor Jenő és Füred Imre Álmodó Tiszapart című dala, melyet most egy 1982-es rádiófelvételen Máté Otilia nyújt át a Dankó család tagjainak, kísér Burakovács Andor és Cigány zenekara. Majd Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György szerzeményét, a Szép a rózsám című csárdást Kalmár Pál a Tangó király előadásában halljuk. Majd a Nem loptam én életemben és a Csajjel édes Csajjel drága című csárdást halljuk. Rezsnák Miklós után Kalmár Magda nótázik. Itt a Magyar Zene Rádiójában.

Kedves hallgatóink, most Berki László és Cigány zenekara játszik. Egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek. Aztán 13 óra után már is folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk, jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk második részében is.

0: műsor ajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
4: A sugárzást, amit a lényeg a karosszéri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
3: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
4: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
3: Medvecki Ádám tiszteletére.
5: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
3: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Bangó Margit kiváló csárdás felvételével indítjuk adásunk második részét. Szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Jó ebédhez szól a nóta csütörtök délután még egészen 2 óráig. Gyere táncolj cigánylány, szól így már is egy remek csárdás, majd az Ördög bújt a vonóba című magyar nóta is elhangzik. Bangó Margit után Karcagi Nagy Zoltánt halljuk.

Jenei Gábor, Máté Otília, Karcagi János és Besenyei Ferenc nóta felvételeiből szemezgetünk a következő percekben. Elvennélek én, csak adnának, szól így a dal Jenei Gábor előadásában, majd a Maros vizéről Máté Otília énekel, egy vidám csárdással Karcagi János érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, és legvégül Besenyei Ferenc néhai színész óriás a jó ízű borocskáról énekel. Itt a Dankó Rádióban.

0: Blankó Rádió. Banyhádon FM 92,8. A magyar zene rádiója.
1: Tagadom, tagadom.

0: szóra.
1: A folytatásban a világhírű Rajkó zenekar muzsikál a néhai Prímás Vidák Zsigmond vezetésével Jacques Offenbach Orpheus az alvilágban című művének nyitányát halljuk.

most 60-ig is Gyöngyit halljuk a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekesnőt, amint Lakatos Miklóssal és zenekarával a Fecskemadár, Fecskemadár, amerre jársz, ott van a nyár című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. Hallgassuk meg együtt!

Dóka Zsuzsa Bősi Szabó Lászlóval énekli a folytatásban Kis Angyal Ernő legismertebb andalgóját, Jaj, de szép kék szeme van magának címmel, majd az Azt mondják a leány, mint hamis, és a Befordultam a konyhára című csárdással folytatjuk a sort, Kollár Katalin majd Nyári Zoltán énekel.

Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is Pándi Piroska, a Lisztdíjas énekművész dalol. A Nem hiszek én többé már a legénynek a Vásárhelyi Híres Promenádon és a Hajnalom Csillagom című magyar nótákat nyújtja át a Dankó családtagjainak. Majd Kós János a néhai táncdalénekes előadásában egy igazán vidám, humoros csárdás kap helyet itt a Dankó Rádióban, de hogy mi lesz ez, az maradjon meglepetés.

Imádkozni című nótát követően a muskátli virágáról hallunk egy kedves történetet, majd a háza mereszére rászállott egy árván maradt fecske, és a friss a csárdás, jó a nótam című dallal zárjuk a sort. Itt a Tankó Rádióban.

0: adásban.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért csütörtöki jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben a néhai klarinét óriás a Kossuth díjjal is kitüntetett Kállai Kisernő és kis együttese muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem ez így lesz pénteken is. Várom önöket itt a Dankó Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Persze, ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. Táncdalokkal, örökzöld slágerekkel, operett melódiákkal és magyar nótákkal kedveskedünk önöknek három teljes órában. Gál Zoltán várja a Dankó család tagjait két óra után. Jön a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk. Aztán az Egy nóta három élet rovattal a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban találkozhatnak, ahol Popovics László ismét kedves, lelkes Dankó rádió hallgatókkal beszélget. Én búcsúzom már a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallom. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a balatoni hajnal, öncsárbort a
1: pohárban. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak hol.
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
4: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
5: Végre valami okosat is csinált Egnest.
6: Nekem ez az ember gyanús.
7: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
8: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: A pontos idő 14 óra. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket csütörtök délutáni kívánságműsorunkban. A szerkesztő Nemes Niki és a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is. Szeretettel köszöntjük a Lukréciákat és Veronikákat névnapjukon, és azokat, akik július 9-én születtek. Telefonszámunk a jól ismert 061-759-6071. Várjuk további kedves üzeneteiket. Az első így szól, kedves kollégánknak, Guszti bátyámnak a Mátészalkai Volánbusz telephelyen sok boldog születésnapot kívánnak kollégái. Kovács Apollónia énekel, sárgul már a kukoricaszár.

Miskolcon drága húgának, Bokszár Józsefné Luizinak 80. születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kíván bátyja Jenő Budapestről. Porr Péter énekel, szeressük egymást, gyerekek!

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Irénke néni vagyok, Berettyói faluból. Szeretném én nővéremet köszönteni. 82. születésnapján Sápon, Bíró Gábornét, Luizikát, húga Irénke, keresztlányáék, lányáék és a fiáék családjukkal együtt. A dal, amit szeretnék kérni, falunk tornyán van egy toronyóra, és ha lehetséges, Bojtor Imre bácsival szeretném kérni. Előre is nagyon köszönöm, viszont hallásra.
0: Nagyon köszönöm a hívását, és szeretettel gondolunk az ünnepeltre. Bojtor Imre énekel, kísér Boros Lajos zenekara.

Mező Dénes barátunkat két öröm is érte Szegeden. Ma ünnepli 60. születésnapját, és néhány napja boldog nagypapává vált, hiszen kisfiú unokája született. Mindkét esemény nagy dolog, szívből gratulálunk. Legyenek szép napjaid, fogad szeretettel a dalt, barátaid Budapestről, Bea, Gyuri, Tücsök és Bandé. Erdős Melindát Szalai Antal zenekara kíséri, álmainknak útján.

Kokes Bálinné Ceglédről Simon Boglárkától kért egy nótát, kísér Budai Sándor zenekara, kéket nyílik a tavaszi, ne felejts.

Anikó Pilis Maróton 80. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt. Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Szécsi Pál énekel, Könnyezem.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4:43. Kozákné Erzsike Vadász Zsoltól szeretne egy jó nótát meghallgatni, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, lőre, lőre, cudar, lőre.

Marikné Sárikának nővére Gyöngyösről küldi a következő nótát. Győri Szabó Józsefet Lakatos Antal zenekara kíséri. Tuli, tuli, tulipános láda.

Pécsen házasságkötésük 5. évfordulója alkalmából minden jót kíván Tilla Gergőnek és Csiszár Katának sok szeretettel, Boriska néni. Putnaki Gábortól halljuk az évforduló keringőt.

Takácsné Marcfőnön szeretné meghallgatni a következő nagyon népszerű nótát, Béres Ferencet Berki László zenekara kíséri, 100 szál piros rózsát küldöttem te néked.

Hévízről Takács Istvánnak felesége kérte egyik legkedvesebb nótáját, Hámor Imrét Farkas József zenekara kíséri, Szőke kislány csit-csit-csit.

0: forgalomból egy kicsit.
1: Pákozdra Káló Jánosnak testvére küldi nótáját, Ondrik János az előadó, az asszony, ha veszekszik.

0: avergia già sogni diversi.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Kolomár Arankának, imádott feleségemnek 70. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot és szeretetet és erőt, egészséget kívánok. A dal, amit szeretnék küldeni neki, az, hogy szeretni kell, ennyi az egész. Te rólad engem lebeszélni nehéz. Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
3: Köszönöm ezt a nagyon kedves üzenetet, szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Illényi Katica és Farkas Bálint énekel.

Komlón Rózsáné Marika szeretné meghallgatni a következő nótát. Teremitrixit Jónás Géza zenekara kíséri. A házunk tetején zsúfedél van.

Nagy Kátán Dögei Lászlóra szeretettel emlékezik felesége, Vadkert Imrét és a Kormorán együttest halljuk, ki szívét osztja szét.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ilyen nagyszerű Máté Péter sláger a műsor következő órájában is elhangzik majd. Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Agócs Né kérte a következő dalt, Dóri Józsefet, Lakatos Vince zenekara kíséri. Én nálam egy boldog óra, igen ritka vendég.

következő órában elhangzik majd a Magna Cum Laude-tól a Pálinka dal, a Hol van az a nyár, és az első szerelem is. Ugye velünk tartanak, most Toki Horváth Gyula zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Július 19-én 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm a hallgatóinkat itt a kívánságműsorban. Édesanyámnak és párjának, Faragó Lászlónak szeretném kérni a Pálinka dalt a Magna Cum Laude zenekartól, köszönettel Hara Istvánné. Halljuk ezt a remek dalt.

bevallom, az egyik kedvenc dalom következik. Manyika Gyoma Endrődről, dr. Bertók Ferencnek Mező Kovács házára születésnapja és megismerkedésük 48. évfordulója alkalmából szeretettel küldik közös dalukat. Bangó Margitot a 100 tagú Budapest cigányzenekar kíséri, ne legyen tavasz.

Hajdú Szoboszlóról Seresné Jucika kért egy kedvenc dalát, Szilágyi Sándort Baranyai István zenekara kíséri, Nincs szebb madár a fecskénél.

0: tutti condividano.
1: Szolgóterján Bolcsó, Kási Bélánél legkedvesebb előadójától, Rigó Mónikától kért egy temperamentumos dalt, Hankó József zenekara kíséri, Mamó Mamó Szokeresz.

Pap Veronikának tatabányán István kíván nagyon boldog névnapot. Buk Tibor énekel, kísérifja Berki Béla zenekara. Ma önről álmodtam megint.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, pontosan 4:15 van. Hőgyész Lászlóné kért egy vidám dalt Szigeti Fercsitől, kísért Berki Péter zenekara, Balatoni dal.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretnék szívküldit küldeni Vári Károlynak, 80. születésnapja alkalmából. Sok szeretettel köszönti Ványi Mária. A dal címe, hogy Te vagy nékem az az asszony. Köszönöm szépen.
2: Nagy örömmel küldjük, az előadó Barabás Sándor.

Lucerné Erzsike Gödöllőről Sánta Zsolt előadásában kérte a következő nótát, Kísér Bangó János zenekara, Befogom a lovam.

Kedves hallgatóink, hétfőn a nagymamák napja lesz, mi is megemlékezünk róla természetesen, és ha gondolják, akkor időben juttassák el hozzánk kedves köszöntőiket ide a kívánság műsorba. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, hétfőn nagymamák napja. Rózner Sándorné kérte a következő dalt, a Tarsoly zenekar adja elő, akkor szép az erdő, mikor zöld.

A következő gyönyörű dallal férjére emlékezik Mária. Imrének küldi ugyanezt a dalt első találkozásuk emlékére Éva nevű hallgatónk. Budai Beatrix és Tarnai Kis László énekel, kísér Kovács Erik, Adamec József és Tordai Zoltán zenekara. Hol van az a nyár?

Katalin szabadbattyánban szeretné hallani a következő dalt, Korda Györgyöt Kékesi János kíséri zongorán, hogyha ír majd édesanyám.

Meleg Diné Marika Fonyódról kérte a következő nótát, Varga Andrást Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, Favilla, Fakanál, Fatányér.

Pénzes Károlyné Szerencsről kérte a következő nótát. Éliás Tibort, Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri, a Cigányok sátora.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Lelkes Jánosné vagyok Pécsről. Férjemre szeretnék emlékezni, július 9-én 17 éve lesz, hogy itt hagyott bennünket. Azóta a ház és a lelkünk is üres, szívünkben örökké élni fog. Szerető feleségem Margit lányai, Margitka, Erzsike, unokái Pisti és Vivien. Kovács Erzsitől szeretném kérni, most tanulok nálad nélkül élni. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm a hívását. Férjemet 5 hónapja veszítettem el, az emlékére szeretném kérni a dalt, írta Békésről Erzsike. Kovács Erzsi énekel, most tanulok nálad nélkül élni.

Beyer Ágnesnek 76. születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség budapesti nyugállományúak klubja nevében dr. Gruber Nándor, Talavér Erzsébet énekel születésed ünnepnapján.

Boldog Istenné bármikor szívesen hallgatja a következő nótát kisújszálláson. Domoszlai Sándort Bangó János zenekara kíséri. Erre nézek, arra nézek.

0: su Colombo, leggere le maggiere mari.
1: Budapesten volt szerelmének Lalinak, akit sosem feled el, küldi a dalt hallgatónk. Máté Péter énekel, az első szerelem.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Kedves hallgatóink, hétfőn ünnepeljük a nagymamák világnapját, ma csütörtök délután van, éppen időben vannak ahhoz, hogy eljuttassák hozzánk kedves üzeneteiket, amelyben a nagymamákat köszöntik. Telefonszámunk 061-759-6071. Keresztes Miklósné is a Szegről kérte a következő nótát. Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Jegenye fán, fészket rak a csóka.

biztos, hogy velünk tartanak a következő órában is, ha elmondom a következő három dalcímet. Lila Orgonák, Nem tudok nem gondolni rád, a Füredi Anna Vállon. Ezeket is játsszuk majd, most Balázs Tamás zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Haraszti Elvira színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a lovak szeretete, mely még a Soroksáron töltött gyermekévekhez köthető, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Viktória című operett címszerepe vajon szerepálom volt, vagy pedig az élet dobta, és csak el kellett fogadni a vendégünknek. Vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Anyai örökség. Új sorozat. Július 15-től minden hétköznap 18:55 a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Lőrinc nevű hallgatónk Berekfürdőről kérte az Omega slágerét. Kiabálj, énekelj!

Majorosné Esztike Karcagon szeretné meghallgatni a következő nótát. Merán Lajost, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Száz virágú a határ.

sötétbe. Pusztai Né Marika kérte a következő nótát Miskolc Tapolcáról. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri. Nem azért, csak azért.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Tuváné Rúzsika 60-ból kérte a következő dalt. Bányai Márton énekel. Nem jó, nem jó minden este a kapuba kiállni.

ügyet, egy szeretem annak, rakja lettem magamra, meg vigyáztam. Én is jártam, addig-addig játszadoztam, cicáztam, egyet, megszerettem annak.

0: bent. Hey, hoi, Fox Zakelman. Hey, hoi, Rob Zakelman. Je hebt vier missen.
1: Elveti Jánosné Duna Harasztiból egy régi ismerősének küldi Gödre a következő dalt. Fényes Györgyöt Johann János zenekara kíséri, Ami köztünk történt.
2: Ami köztünk történt, csak a kettő.

Szívküldi szívnek szívesen. Ez a Dankó Rádió kívánság műsora. Varga Zsoltné kérte a következő nótát, férjével együtt szívesen hallgatják. Zsolti Károly énekli, akinek a lelke beteg.

Palotásné Marika Velencéről kérte egyik kedvenc nótáját, sokak kedvenc nótáját, Hajnal Nikolett énekel, Paprika Show.

Férjére, Tóth Imre rendőr alezredesre fájó szívvel emlékezik felesége és családja, Pálffy Péter énekel, nem tudok nem gondolni rád.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kedves Dankó Rádió, özvegy Turdzsiga Ferencné vagyok Turáról. Lányom, Kókai Né Turdzsiga Edit, július 9-én lesz 50 éves. E szép kerek születésnapi alkalmából kívánunk neki minden jót, jó egészséget, sok boldogságot családja körében. Szeretettel köszöntünk két Jani, férjed és fiad és édesanyád. Kérném a Füredi Annabál című dalt részére. Nagyon szépen köszönöm önöknek is jó egészséget, és további sok szép nótát a Dankó Rádióban. Viszont hallásra!
2: Örülök, hogy önök is minket hallgatnak, és szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri a Füredi Annabálon.

Borsos Károlyné édesanyjának Széchenybe küldi kedvenc nótáját, Lukács Anita énekli, egy kicsi ház van a domb tetején.

perbeli temetőben nyugvó szüleire is, két testvérére, Marikára és Gizikére emlékezik fájó szívvel, a családtagok nevében Flórián Katalin. Söle dalma is Ninduk Hoan Long énekel. Miért búcsúznál?

Szarka Imréné Bihar nagybajomból kérde a következő dalt, Straub Dezső énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, 10 pár csókot egy végből.

Szegedről Halásznép Piroska kérte a következő nótát. Bohács Istvánt Berki Péter zenekara kíséri. A Horgosi Csárda.

szerencsés legy. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg, és hol.

Pincésné Szilvia férjének kérte Mezőbelényből a következő nótát. Domahidi Lászlót, ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Remélem, kedvük telt benne. Holnap 2-kor folytatjuk majd. A műsort ma is Nemes Niki szerkesztette. A zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Folytassák a rádióhallgatást Popovics Rászlóval. Most a Jereb együttes játszik, viszont hallásra holnap.

0: reggel színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak hol egyre.
0: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár.
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imugoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

是名单的小人，还是我当个门人，我的个娃娃的我三百的呢，我是托的男子到了四百的呢，我是的妈的那个亲戚的呢，我是的妈的妈是的呢，给是名单的小人，还是我当个门人，Most már ne kacsincs felém, most már más szeretek én. Késő minden kis öreg, eső után köpönyeg.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Tankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor szól. Ezen a nyáron egy új rovattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. A magyar nóták felidézik kedves hallgatóink régi emlékeit, egy-egy szép dallam mögött sorsok rejtőznek, érzelmek, emlékek. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Ezért minden adásban kiválasztunk egyetlen népszerű magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen történet kapcsolódik számára a kiválasztott dallamhoz. Három élet, három különböző emlék, egy közös nóta. Tartsanak velünk a következő egy órában.
1: Én 60-ban a tényezbe kezdtem, mint zöldségtelme hajtató kertész, és akkor ott még nem volt ilyen, hogy gyomot írtsunk, mit tudom én. Kapa a kézbe, fiam, aztán menjünk, amit kell, azt írtsuk ki.
0: Lajost hallgatjuk nem sokára, utána pedig Ildikó nevű hallgatónk érkezik majd.
2: Az én apósomnak volt a nótája, illetve az anyósom is nagyon szerette, és én pedig nagyon szerettem őket. Szívesen emlékszem rájuk, sajnos már nincsenek velünk. Az apósom egyébként nem akárki volt, hiszen ő volt az utolsó olyan válogatott kézilabdás, aki még nagy pályán kezdte a kézilabda pályafutását. 49-szeres válogatott volt egyébként.
0: És Erzsébettel is beszélgetünk. Ő is felidézi, hogy milyen emlékek fűzik a ma kiválasztott dalhoz.
3: Annyira szegények nem voltunk, mert enni, inni valónk volt, mert az anyukám éjjel-nappal dolgozott, meg a nagymamám. Úgyhogy nem éheztünk, nem fáztunk, nem voltunk rongyosok, és boldogságba éltünk, szegényen boldogságba éltünk. A mai gyerekek nem is tudják ezt felfogni, hogy akkor mi volt.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely mindenkinek mást jelent. Akácos út. Ezt hallgatjuk hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Innótám című műsort hallgatják. Lajos van velünk a vonalban. Mindjárt érkezik az Akácosút, ráadásul Tarnai Kis László előadásában kérte Lajos a felvételt. No, ez a dal mire emlékezteti? Megint visszarepülünk az időben?
1: Hát visszarepülünk, hát a körülbelül a, hát a 65-66-os évre, mivel hogy itt ezen a tanyán, ahol itt a szülői tanyába élek, és akkor ez egy ilyen, hogy mondjam, zsákút, tehát itt tovább nem megy az a rész. És van egy, az, hogy 7-8 akács, ha volna bejárom mellett, amit még a szomszédom, a Sonkó Gyuri bácsi ültetett oda, aki már sajnos meghalt, és akkor ez emlékeztet még, akkor emlékezünk a szomszéd, a Gyuri bácsira ezzel a akácos úttal. Uh-huh. Ezek, ültette ezt.
0: Aha, ezek már jó nagy akácok egyébként, akkor ezek szerint?
1: Ó, hát már vagy 30.
0: Uh-huh. Igen, hogy mutatják az idő múlását, nem?
1: Hát igen, már most vagy hármat ki is kellett belőlük, mert hát mit tudom én, ez a privatizáció, ugye kicsit vegyszerűznek, mert ugye a kapatok az már ugye nem kézbe való, mert inkább a permetező, mert írtsunk ki mindent, úgyhogy én meg nem vagyok híve neki, tehát én inkább a kapatokszot ismerem. Hát tetszik tudni, mi az a kapálás.
0: Nem tudtam.
1: Na, jó, hát tudom, lehet, hogy nem hallott még ilyet. Nem. Kedves László, én 60-ban a TSZ-be kezdtem, mint zöldségtermi hajtató kertész, és akkor ott még nem volt ilyen, hogy gyomot írtsunk, mit tudom én, kap a kézbe, fiam, aztán menjünk, amit kell, azt írtsuk ki. Mert magunkat, meg nem magunknak, hanem utolidőnknek teszünk tökre ezt a világot, hogy mindent lebetonozunk, mindent kiírtunk, a füvet kivágjuk, mert hú, nem kell az meg. Na jó, ne gyerekedjünk, jó. Úgyhogy igen, ennyi.
0: Nem, abszolút jogos egyébként, igaza van. Mikor fog a világ visszatérni a kapáláshoz? Mit gondol?
1: Hát mondjuk ön még fiatal, és a legfiatalabb családja, Lénácska, ő se fogja megérni, uh-huh, hogy visszamenjünk kapálásra. Uh-huh. Mert az ön legfiatalabb családja Léna, ha jól tudom.
0: A Dani, de nincsen jelentősége. Tehát azt gondolja, hogy az a korosztály sem fogja ezt még megélni.
1: Hát nem, biztos, hogy nem. Uh-huh. Nem, mert már most ez a kütyű a kézbe, meg a fülbe, ez a fülmászó, meg akármi.
0: Igazából a kérdéssel arra akartam rá világítani, hogy mikor jön vissza az a világ, hogy nem akarunk minden gyomírtóval kiirtani, hanem inkább valamilyen mechanikus úton eltávolítjuk, mint a kapálás például, ugye?
1: Hát, néha hallgatom én ezeket a bizeket, hogy lassan már ránevelik azokat, akik tudják, hogy most már rávezetik, hogy az a tojás, vagyon honnan is van, vagy
0: mit. Ja, értem, igen, tehát meg kell tanítani, hogy a csirke az hogy néz ki, hogy nem csirkem el, ként funkcionál.
1: Igen,
0: a tojás az honnét jön ki. Igen, ezeket el kell magyarázni, úgy, ahogy mondja. Na jó, de nekünk még nem kell elmagyarázni. Úgyhogy mi haladhatunk tovább. Nem kell, hogy ezzel töltsük az időt, inkább zenéljünk. Akácos út. Jó, térjünk vissza az akácfához. Honnét indultunk? Itt a Dankó Rádióban. Lajos kérésére.

egy nóta, három élet. A Kálcos út. Az óra végén teljes egészében is lejátszuk majd természetesen, ahogy megszokhatták már ezt a felvételt, de addig még van két hallgatónk, ők is mesélnek. Ildikó és Erzsébet jönnek hamarosan. Itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Innótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Ildikó van a vonalban, Akácos út, ez jön most, kire, mire emlékezteti ez a felvétel?
1: Az Akácos út az én apósomnak volt a nótája, illetve hát az anyósom is nagyon szerette, és én pedig nagyon szerettem őket. Szívesen emlékszem rájuk, sajnos már nincsenek velünk. Az apósom egyébként nem akárki volt, hiszen ő volt az utolsó olyan válogatott kézilabdás, aki még nagy pályán kezdte a kézilabda pályafutását. 49-es válogatott volt egyébként.
0: Uh-huh. Ismert a neve amúgy?
1: Hogyne, Keszter András, ha megmondhatom.
0: Uh-huh. Igen. Persze, ezért is kérdeztem.
1: Igen, hát hogyne, 49-es válogatott volt, uh-huh. És ő volt, ő élt legtovább azok közül, akik nagy pályán kezdték még a kézilabdát, ami egy szenzációs dolog. Tudni kell, hogy az én apósom egyébként egy közel 2 méteres ember volt, hatalmas kezekkel, uh-huh. És én mindig azt mondom, hogy ő 2 méternyi jóság volt. Tehát ő volt az, aki egyébként engem mindig csillagomnak hívott, és olyan nagy szeretetet kaptunk tőle mindannyian egyébként, tehát neki a család az szinte ilyen porcelán babaként kezelte a szeretteit, és olyan jó őrá visszaemlékezni, hogy 5 évvel ezelőtt 90 évesen búcsúzott el tőlünk végleg. Egyébként az anyósomnak is kedvenc nótája, aki szintén kézilabdázott, ő megyei válogatott volt, szintén, de ő már nagy pályán nem játszott. És az anyósomról pedig az a kedves emlékem maradt, mert nagyon beteg volt a végén, és amikor utoljára találkoztam vele, akkor annyit mondott, hogy én úgy szeretlek téged. Hmm. És nekem ez maradt meg. És olyan szívesen beszélek róluk, és szívesen emlékezem rájuk, mert tényleg csodálatos emberek voltak. És mivel ez az ő nótájuk, én azt gondolom, hogy szívesen meghallgatná mindenki ezt a nótát rájuk emlékezve.
0: Hmm. Akkor hallgassuk meg, jó? Nagyon szépen köszönöm. Beszélt róluk. Akácos út. Ez jön tehát Ildikó kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: legszebb éket.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsébet van a vonalban, Akácos út. No, régi fiatalkori emlékek jönnek elő, amikor meghallja ezt a dalt?
2: Igen, igen.
1: Na
2: nagyon szerettünk énekelni. Nem volt jó hangunk, mert abszolút nem volt, de énekeltünk. Szóval azért, hogy egyedül nevelt az anyukám, és hát szegények voltunk, jó, annyira szegények nem voltunk, mert enni, innivalónk volt, mert az anyukám éjjel-nappal dolgozott, meg a nagymamám. Úgyhogy nem éheztünk, nem fáztunk, nem voltunk rongyosok, és boldogságba éltünk, szegényen boldogságba éltünk. A mai gyerekek nem is tudják ezt felfogni, hogy akkor mi volt. Hogy a gyerekeknek nem volt ennivaló.
1: Igen.
2: Nem tudják, de ne is tudják meg. Uh-huh. De ne is tudják.
1: Amikor azt mondja, hogy boldogságban éltek, akkor mire gondol? Mondjon példákat, hogy mitől voltak boldogok?
2: Arra, hogy szerettük egymást. Az, hogy szerettük egymást. Nem bántottuk egymást, szerettük egymást. Attól, hogy igazi szeretet volt közöttünk.
1: Uh-huh. Milyen az az igazi között? Szeretet mostanában? Ilyen nincs, úgy gondolja?
2: Ilyen nincs. Ilyen manapság ilyen nincsen. Most az emberek gyűlölik egymást. Az egyiknek több van, akkor már irigyek. Megváltozott a világ, de nem tudom, hogy miért. Hát kéne az embereknek egymást szeretni és segíteni.
1: De pedig én is ezt akartam megkérdezni, hogy miért változott meg, de akkor ön se tudja.
2: Nem tudom. Csak az, hogy most már nem szeretik az emberek egymást. Nem úgy, mint azelőtt. Akkor nem volt az, hogy jó, nem volt más, csak romák voltak. De a romák is szerették egymást, meg szerették a magyarokat. Hát igen. Volt egy utca a falunkba.
1: Hát más világ volt.
2: Más világ volt.
1: Hallgassuk meg a dalt, probléma. Jó emlékezve erre az időszakra, jó. Amit most felemlegetett, amikor még énekelgették többek közt ezt a dalt gyermekként.
2: Nagyon sokat, igen.
1: Akácos út. Ez jön tehát igen. Erzsébet kérésére itt a Dankó Rádióban.

gombogós, gombogós volt a csizmának a sarka, badacsonyi kék nyerűt, finom, drága, jó nedűt, itt a mester.

Ez volt már az Egy Nóta Három Élet rovatunk a Dankó Rádióban. Ez a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Lajos, Ildikó és Erzsébet meséltek. Egy fantasztikus felvételről mindenki imádja, aki szereti a magyar nótát. Akácos út. Holnap is lesz Egy Nóta Három Élet. Marcsi, Marika és Bea lesznek majd a vendégeink. Most búcsúzom, Popovics Lászlót hallották, hamarosan pedig jön Bolya Mátyás és Balogh Marianna, valamint a Tutte népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Vigyázzanak magukra, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Több mint 5 évtized után talán ma már kimondhatjuk, hogy Sebő Ferenc József Attila Rejtelmek című versére írt zenéje kiállta az idő próbáját. Ma is érvényes, ma is úgy hallgatjuk, mint ahogy az 1960-as évek végén hallgatták. Hatása már a keletkezése pillanatától kitapintható. Most két olyan színésznőtől idézzük, akik műsorra tűzték irodalmi estjeiken. Jobba Gabi és Farkas Gabi.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 534. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A Színház és Filmművészeti Főiskola negyedéves hallgatójaként 1964. decemberében robbant be a köztudatba Farkas Gabi, aki a Madách Színház Kispolgárok című Gorki drámájában Ádám Ottó rendezésében hatalmas sikerrel alakította Pólya szerepét. A tehetséges színésznő és előadó művész karrierje Budapesten indult, ám az élet végül másfelé sodorta. 1979-ben követte matematikus férjét Angliába.

A tragikusan fiatalon elhunyt Jobba Gabi a Kádár rendszer ünnepelt sokoldalú csillaga volt. A színművészeti főiskola után a Táncdal Fesztiválon aratott sikert, majd a legendás 25. színház meghatározó tagja lett, ahol Sebő Ferenccel is dolgozott együtt. Bár a korszak olyan befolyásos figurái egyengedték a pályáját, mint Gyurkó László, vagy a könnyű zenei életet irányító Erdős Péter, a kivételes tehetségű színésznő és előadó művész élete súlyos magánélet és szakmai kudarcokba torkollott. Az ünnepelt és az országot járó, de lelkileg teljesen felőrlődött Jobba Gabi végül 1983-ban önkezével vetett véget életének. Meg annyi fájó kérdést hagyva maga után.

0: Jobb a Gabi és Farkas Gabi énekelt. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Haraszti Elvira színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a lovak szeretete, mely még a Soroksáron töltött gyermekévekhez köthető, de szótejtünk majd arról is, hogy a Viktória című operett címszerepe vajon szerepálom volt, vagy pedig az élet dobta, és csak el kellett fogadni a vendégünknek. Vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

0: Charmi Löcker a Koldus Diák című operettjéből Mellis György énekelte Ollendorf belépőjét. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Műsorunkban Lajtai Lajos operettszerzőről és zeneszerzőről mesélünk Önöknek. De előtte hallgassuk meg Dés László, Geszti Péter és Békés Pál a Dzsungel könyve című musicaljéből a Beindul a pofonofon című dalt Revicki Gábor előadásában. Majd ezután Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből érkezik a Cintányéros Cudarvilág Szendi Szilvi és Dénes Viktor előadásában. Kísér Csóka Gyula és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Várj, Balú! És mekkora pofont akarsz neki adni?
2: Hogy a fa adja a másikat.
1: Ne, mit képzelsz? Egy szelíd suhintás is megteszi.
2: Ezt nem mondhatod komolyan, Bagira.
1: Na jó, egyezzünk ki egy közepesben.
2: Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel. Először is...

nincs mit incs. Megy a bal egy nagy mancs, betakar mint egy pincs, pofa belapul az orr.

túl az operencián, a Dankó Rádióban. Lajtai Lajos operettszerző és zeneszerző 1900. április 13-án született Budapesten. Érettségi után Bécsben az Export Akadémián folytatta tanulmányait, emellett zenei képzésben is részesült. 1918. márciusában rövid ideig katonai szolgálatot teljesített, majd visszatért Bécsbe, ahol a zeneszerzés felé fordult, és revük számára kezdett komponálni. Első revűit az 1920-as évek elején mutatták be Bécsben, tehetsége pedig hamar megmutatkozott a zenész színház világában. Első operettjét, az Asszonyok bolondja című művet 1923-ban vitték színre Budapesten. Ezt követte több sikeres alkotás, köztük a Mesék az írógépről és a Régi nyár, amely meghozta számára az első nemzetközi elismerést. E sikereket követően művei egymás után kerültek színpadra, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy népszerűségre tettek szert. Most pedig jöjjön egy részlet Lajtai Lajos és Békefi István Mesék az írógépről című operettjéből. Ugye felhív? Énekel Hegyi Barbara. Túl az operencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Lajtai Lajos az 1920-as években és a 30-as évek első felében számos operettet komponált, amelyek közül több nemzetközileg is elismerté vált. Ezek jó néhány betétdala ma is népszerű, mint a Hétre ma várom a Nemzetinél, Legyen a horvát kertben Budán, Én édes Katinkám és a Jöjjön ki Óbudára. 1935-ben elmenekült Magyarországról. Először Franciaországban, majd Svédországban élt. A II. Világháború után többször hazalátogatott, de már csak ritkán komponált. Egyetlen új műve az 1958-ban bemutatott Három tavasz című operett volt. Több operettjét is megfilmesítették, az Okos mamát és a Régi nyárt. És most következzen Lajtai Lajos, Szenes Iván és Kellér Dezső Három tavasz című operettjéből, Tavaszi és Sanyi kettőse. Énekel Baksai Árpád és Feleki Kamill, A régi mániám. Túl az operencián.
1: Rendes ember vagy, kis cimborám, hogyan is háláljam meg? De most kívánj tőlem bármit, kívánhatsz akármit, teljesítem, ha lehet.
2: Kérem, ígérje meg, ha egyszer gazdag lesz, majd revansképpen akkor fiát kerül.

Origi Mania, Vigi Poitoni o Stefania, e questo via che rende.

0: egy szép lakkerem, vidám a nyár. Egy szép lakom frissen imponál, ahogy volé csak két lóval jár. Bár igaz, hogy a fiam kert drágám, ám a sik egy kicsit jól esik.
1: Ha lenne saját fiakkerem,

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A pályatársak és színészek szeretettel őrzik emlékét, mert rokonszenves és szerény ember volt, aki szinte szégyellősen vette tudomásul a taps, az újrázás, az újra és újra szétnyíló függöny boldogító élményét. Olvasható Lajtai Lajosról, Gál György Sándor és Somogyi Vilmos Operettek című könyvében. Lajtai Lajos 1966. január 12-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Lajtai Lajos és Békefi István szerzeménye a felejthetetlen Honti Hanna előadásában. Hol van az a nyár? Túl az Operencián.

0: kedves hallgatóink! Kodály Zoltán Hári János című daljátékából Őrzsedalát Komlósi Erzsébet énekelte. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján Komlósi Erzsébetre, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnőre, Székely Mihály emlékplakettel kitüntetett magánénekesre, énekmesterre, a Halhatatlanok társulatának örökös tagjára, aki 1933. július 9-én született Salgóbányán. 1955 és 1958 között a Szegedi Nemzeti Színházban énekelt, ahol Kodály Zoltán Székely Fonó című daljátékában debütált. 1958 és 1988 között a Magyar Állami Operaház magánénekese, majd énekmestere volt. Az altrepertoár legfontosabb szerepeit szinte kivétel nélkül eljátszotta, és a nagy drámai mezzoszoprán szerepekben is nagy sikereket aratott. Külföldön is gyakran vendégszerepelt, valamint elismert oratórium énekesként lépett fel. Komlósi Erzsébet 2014. április 22-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most Vince Otto, kétszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerzőre, karnagyra emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1906. július 9-én született Visegrádon. 1929-ben szerzett diplomát a Zeneakadémián Siklós Albert növendékeként. 1943-tól a Magyar Rádió karmestereként dolgozott. 1946 és 1949 között a Miskolci Nemzeti Színház, 1957 és 1960 között a Fővárosi Operettszínház, majd 1966-ig a Petőfi Színház zenei vezetője és karnagya volt. 1953-ban mutatták be a Budapesti Operettszínházban a Boci Boci Tarka című operettjét, amellyel nagy sikert aratott. Sok filmzenét, komoly és könnyed jellegű dalokat írt zenekarra. Vince Otto 1984. augusztus 14-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen a Boci Boci Tarka című operettből a Haragszom rád, mert nem szeret című dal. Az előadók Zentai Anna és Rátonyi Róbert. Túl az operencián.
1: Kicsikén figyelem, fegyelem, türelem, mérges arccal nem vagy szép.
2: Te hibád ez a baj, ez az úr, cigatar, szempont, csendes, együtt lét.

0: mert nem szeret. Haragszom rád, hát elmehet. Haragszom rád, de szívem fáj. Na gyere, kössünk békét már.
1: Sohasem paragom le az én haragom, bárki bántott szenvedjen.
0: Ha ez így szerelem kereken felelem, nem kell már egy cseppet sem.
1: Ha te azt akarod, amit én akarok, szívem tám meg végül még. De ha nem, el is út, le is út, búcsút végy.
0: Kár volt néked én utánom járni, ha szívemmel bánni nem tudsz igazán.

Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Presser Gábor és Stevanovic Dusán nagy sikerű musicalje, a Padlás, 2026. július 15-én Debrecenben a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon látható a Veresegy Színház előadásában, Böhm György rendezésében. A generációkat összekötő musical varázslatos történetével és felejthetetlen dalaival várja a közönséget. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig fogadjanak szeretettel egy vidám dalt a musicalből, Szilvás Gombóc. Énekel Pápai Erika, Rudolf Péter, Méhes László, Rácz Géza, Tábori Nóra, Hegedűs D. Géza, Igó Éva és Kaszás Attila. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk főszereplője Hauman Péter, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díja színművész, rendező, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetett érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban. Kedves
1: babám, a csirkén, kambó, együnk, pecsenyé, ígyunk rájuk, vörösbor, ott unulassunk egy jó.
2: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
1: Szép a balatoni hajnak, ön sár bort a
2: púrakban. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam.
2: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: A nepáli buddhizmus világa.
4: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
3: Egy európai gyakorló szemével.
4: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
3: A Himalája árnyékában. Július 19-én 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Öreg prímás tégy hangfogót. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Mai húscsak prímásunkat, egy órás zenei összeállításunkat itt a Dankó Rádióban Kárpát Zoltán és Eszt Nagy Endre hallgatójával kezdjük. A felvétel, csak úgy, mint az Eszt követő, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Hamarosan Dóka Zsuzsát halljuk, és Bangó János zenekarát. Utána Bányai Mártont és Johann János együttesét, tőlük Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgóját, Volt-e már szívedben fájdalom? Majd egy csárdást hallgathatunk, nem jó mindig minden este a fonóba eljárni. Dankó Pista és Bósa Lajos dalát Mészáros János elekénekli. Tartsanak velünk!

Boros Mátyás és zenekara muzsikálta az iménti percekben Mészáros János Elek kíséreteként. Asztalos ég kapufáját címmel már is folytatjuk húscsak prímásunkat. Réffi Lajos hallgatóját Gyulai Erzsébet énekli el, akit majd Jenei Gábor követ, ifjabb Berki Béla zenekarával és a Századosul Sejehaj című csárdással. Majd Járosi Jenő frissére is sort kerítünk Áll a bál a nagykocsmában. Ifjabb Sánta Ferencé zenekara Budai Beatrixnak muzsikál majd.

Révfülöpi, Orosházi és Hódmezővásárhelyi Dankóklubos felvételeket hallgathatunk a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara Rigó Mónikának muzsikál majd, Cigány soron nem merek eljárni. Előtte Nádasdy László Dóczi József csádásával örvendeztet meg minket, Sírhattok már debreceni lányok. A művész úrnak Lakatos Miklós együttese játszik. Most pedig Balázs Tamásékat hallhatjuk, amint Kolostyák Gyulának húzzák Sárközi Ferenc hallgatóját, Hullámzó Balaton tetején.

kedves hallgatóink! Ez még mindig a Dankó Rádió, és önöknél továbbra is a Hús csak prímás szól, amelyet már is folytatunk egy hallgatóval. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Keresztes Mihály és Pásti Vilmos dalát Fényes György énekli el, akinek ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Majd Horváth József és Szerdahelyi János biciklicsárdását Máté Otília előadásában hallgathatjuk meg. Itt és csak is itt, a Dankó Rádióban.

0: világ.
1: Édesanyám, nem tudok elaludni. Noha önök is így vannak vele, akkor hallgassák a folytatásban is a Dankó Rádiót, minek aludni, amikor ilyen jó nótákat hallgathatnak. A következőt például Bokor Jánostól, aki Zsigmond István csárdásával érkezik, valamint Déki Lakatos Sándor zenekarával. A felvétel 1997-ben készült, jóval azelőtt, hogy Bokor János művész úr 2023-ban átvette volna a Dankó Rádió életműdíját. Ezt követően Kollár Katalin is dalra fakad, Édesanyám, nem tudok elaludni. A művésznőnek majd Sárközi Béla zenekara játszik.

Kislak áll a nagy Duna mentében. Valamit súgok magának. Ja Istenem, de víg voltam ezelőtt. Sárga a rikó, kerek a cipó. Ezeket a dalokat hallgathatjuk. A Friss, Bányai Aladár és Marcali Frigyes szerzeménye. Mozsár Imrét, Horváth Imrét és zenekarát hallhatjuk majd. Előtte pedig Benedekfi Katalint, amint elénekli a Csárdást Balázs József zenekarának társaságában. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból az Andalgút Szüllősi Emese énekli, akinek 2023-os felvételünkön Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. De természetesen a hallgatóval kezdjük, Bognár Ignác dallamaival Petőfi Sándor verse következik, Szeredi Krisztinát halljuk és Berki Péter együttesét.

0: hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volval jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volval jó.
1: Szélkakas jár fenn a házon, és hamarosan meghallgathatjuk ezt a dalt. Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándorné csárdását Kis Károlytól. Szerdahely János és szintén Heródek Sándorné egyik közös dala a Szegletes udvar Szentendrei Klárától lesz hallható. Előtte Csárdás kiskalapot veszek és Hajlik a rózsafa címmel két dalt is énekel nekünk archív felvételről Boros Jolán, akinek Olá Kálmán zenekara játszik. Most azonban jöjjön

Ez volt Mérti Nándor frisse Kutasi Katalin előadásában a Repül a szán. És hát nagyon repül, nem csak a szán, de az idő is. Nagyon hamar elérkezett a mai Húscsak Prímás vége is, de a jó hírem az, hogy nem kell sokat várnunk egy következőre. Tartsanak velünk, ameddig csak tehetik, még itt a Dankó Rádióban természetesen muzsikálunk a Húscsak Prímást követően is. Most még Tordai Zoltán zenekarát meghallgathatjuk Andor Károly dalának előadóiként Lenne a falu végén címmel. Én további kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Ha tehetik, maradjanak velünk. Morvai Noémit hallották, viszont hallás.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Azt hiszem, ha erdélyi táncházas zenekarokat kellene mondani, a szerencsére nagyon sok fiatal zenekar mellett elsősorban az Üsztürű és a Heveder zenekar juthatna eszébe sok hallgatónknak. Nos, az ő felvételeiket hallhatják, és adásunk végén udvarhelyszéki összeállításokat, a Magos Együttes, valamint Pár Julianna és zenésztársai előadásában. Először az Üsztürű játszik a Kolozsi Bandák repertoárjából.

A Folk Európa gondozásában 2004-ben jelent meg az Üsztürű zenekar az Öregeké című albuma. Erről most Szász Csávási asztali, csárdás, félolához és szökő dallamok következnek.

az Üsztűrű zenekar tagjai ma már Magyarországon élnek, a Heveder viszont ma is Erdélyben. Előadásukban először egy palatkai, majd egy örkői összeállítást hallgassanak meg, kedves hallgatóink.

tavaly a Magyar Zeneházában adott koncertet a Heveder zenekar. Vendégük volt a székelyszentterzsébeti remek cigány prímás és énekes Kóré Géza. A koncert egyik részlete magyar és cigány mulatónóták szólnak Táncházban című műsorunkban.

Az előbb Székelyszent Erzsébeti, udvarhelyszéki, székelyföldi dalokat hallhattak a Heveder zenekar és Kóré Géza előadásában, s adásunkat ugyanennek a vidéknek zenéje zárja. A Magos zenekar muzsikál, énekel Enyedi Ágnes, majd Pár Júli Anna, Bede Péter és Salamon Soma játszik udvarhelyszéki, illetve marosszéki táncdallamokat. Szokás szerint a felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmá Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Július 9-e csütörtök van, külön köszöntöm azokat, akik a mai napon kezdik meg nyaralásukat. Kellemes pihenés mindenkinek. Kiváló muzsikákat szolgáltatunk ehhez, világzenéket egészen éjfélig. A héten nagyon sok világzenei újdonság szól nálunk. Ma este például hallunk muzsikát Kanadából. Folytatódik sorozatunk, amelyben a Vomex a legnagyobb világzenei seregszemle életmű díjasait mutatjuk be hallgatóinknak. Kellemes estét kívánok mindenkinek! Kezdjünk egy vadonatúj dallal, Jordániából érkezett a

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten, ilyen a következő dal is. Tanya Tagak albumáról következik már, és egy igen izgalmas dal. A kanadai inuk, torok énekes és zeneszerző Sapotyiji című hetedik lemeze 2026 tavaszán jelent meg, a cím inuk titut nyelven kijelölt védelmezőt jelent. Már ez is jelzi a zenei anyaghoz való viszonyulását, politikai hangvételt, személyes érzelmek, mindez pedig elemi erővel szólal meg a korongon. Hátterében pedig ott van az északi sarkvidék kiszolgáltatottsága, az inuit közösségek élettapasztalata, és az a düh, az a fékezhetetlen energia, amely Tagak művészetét régóta mozgatja. Ez a lemez egyszerre szól háborúról, gyászról, testi és lelki sebekről. A kemény industriális hangzás mellett váratlanul csendes pillanatok is megjelennek rajta, különösen akkor, amikor az inuit fiatalokat sújtó öngyilkossági témája kerül a középpontba. Tanya Tagak a Katayak, az inuit torokéneklés hagyományát a ma emberének valóságába hozza. Szétfeszíti, torzítja, elektronikus és zajos textúrák közé helyezi azt, és így teremti meg azt a hangteret, amelyben a hagyomány élővé válik. A lemez címéhez méltóan védelmező térré változik, és ez egyben sugározza az ellenállás erejét is. Igazán izgalmas zenei univerzumba lépünk most be. Következzen a kanadai inuk, torok énekes és zeneszerző Tanya Tagak és 2026-os világzenéje, az Imik.

Itt a Dankó Rádió a népek dalaival, a világzenei válogatással. Ezen a héten a Vomex a legnagyobb világzenei seregszemle korábbi díjazottjait ünnepeljük. A Vomex egyszerre vásár, koncertsorozat, konferencia, dokumentumfilmfesztivál és díjátadó is. A korábbi nyertesek muzsikálnak nálunk egész héten. Jöjjön most az az énekesnő, akit 2016-ban díjaztak. Tinédzser korában szeretett bele a kalipszó műfajába. 15 évesen írta első dalát, majd megnyerte az 1978-as karnevált. Az addig férfiak uralt a műfajba betört, és az azt követő 4 évben mindig megnyerte a versenyt. Az elmúlt évtizedekben több mint 800 dalt írt, amelyeknek sokszor igen komoly mondani valójuk volt. Ezekkel a felvételekkel alaposan megváltoztatta a társadalom véleményét, például a családon belüli erőszakról és általában az igazságtalanságok kezeléséről. Több nemzetközi díjban is részesült. Ő az igazi kalipszó legenda, így is hívják a Trinidad Tobagói énekesnőt. Kalipszó Rose, bár ez felvett név. Bár a karibi szigetvilágba született, nagyon fontosak számára az afrikai gyökerek. Fontosak a munkájában, a vallásában, ő gyakorló baptista vezető, és fontos általában az egész életében. Az apja a baptista lelkész volt, a nagyanyja Guineából származott, így az énekesnő a mai napig emlékszik a régi családi történetekre. A kalipszó zene pedig, az ő muzsikája afrikai ritmusokra épül. A Vomexen a nagy világzenei seregszemlén 2016-ban díjazták. Kalipszó Róz énekel most, és egy szintén 2016-os dal szól tőle, Manu Chao-val,

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai. A Frankó Rádió világzenei magazin.

0: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap pénteken ismét lesz koncert nálunk, ahogyan minden pénteken. Ezúttal Csík János és zenekara a Metszó koncertjét hallhatják. Csík János persze nem kell bemutatnunk, a róla elnevezett zenekar évtizedek óta sikeres, de a névadó nem csak velük muzsikál. A Metszóval jó régen kezdődött a közös munka, éveken keresztül koncerteztek már, mire megjelent első közös nagylemezük. A jó szolgálat összeállt csapat kezdetben szociális intézményekben és városi ünnepségeken muzsikált. Repertoárjukat Csík János saját szerzeményei mellett több hazai és székelyföldi tájegységről származó népdal színesíti, de az amerikai népzenéből, a countryból és a bluesból táplálkozó bluegrass műfajt is megidézik zenéjükkel.
1: Szép a palotoni hajnal.

0: János bármihez nyúl, szerethető muzsika lesz belőle. Így van ez fúziós formációjával, a Mezzóval is. Mind lemezen, mind koncerten sajátos, jó hangulatú zenei élményt ígér. A Mezzóban társait a jazz, a könnyű zene és a népzene területéről választotta. Előadásuk friss és lendületes. A magyar népzene békés fúzióra kell a jazzzel, vagy a szórakoztató, de igényes könnyű zenével, amelyben egyaránt otthon érzik magukat a különböző területről érkezett muzsikusok. Csík János azt mondja, könnyű dolga volt, mert a Mezzó segített megvalósítani saját zenei ötleteit, a szívének kedves dalokat.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép, aki előttem jár, szép, aki előttem jár, de még az ilyen vélem hát.
0: Csík János és a Mezzó zenekar bulián közreműködik majd Szabó Balázs is. Hallgassák meg holnap pénteken este 23 óra után itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és énekeljen egy örökifjú, fantasztikus énekesnő, a már 90 fölött járó Peggy Seeger.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Még 2 óra van hátra a mai napból, színes világzenei csokorral töltjük meg. Muzsikákkal például Indiából, Maliból, Kanadából, most pedig Nagy-Britanniából. Egy amerikai születésű énekesnőt hallunk, Peggy Seegert, aki már 90 felett van, de nemrégiben adta ki legfrissebb lemezét, és természetesen turnézik. Peggy Seeger dalát hallgatjuk tehát, ez a Sing About These Hard Times, vadonatúj világzene Nagy-Britanniából.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: the old Hampshire train.
1: A népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Sabina McCallan, a New Orleansban élő énekes dalszerző Tall Lonesome Cowboy című dalát hallgatjuk már is a régóta érlelt bemutatkozó korongról. A Don't Call Me Baby 7 év munkája után született meg, egy olyan alkotói folyamat végén, amelyet a járvány félbeszakított, majd közösségi támogatás és új zenésztársak lendítettek tovább. Sabina McCalla New Jersey-ben nőtt fel, klasszikus zenei képzésben részesült, hegedülni tanult, később mégis New Orleans zenéje kezdte el mélyebben érdekelni. Bevonzotta a város funkja, a soul, a folk balladák. Dalaiban ehhez kapcsolódik szülőhelye, Haitiról származó zenei öröksége, valamint brazil zene iránti vonzalma és az amerikai folk zene szeretete. A most következő felvétel ebbe a sokrétű zenei világba enged betekintést. Hallgassunk világzenét az Egyesült Államokból 2026-ból, előadója Sabina McCalla, a dal pedig a Tall Lonesome Cowboy.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Világzenei válogatásunkat hallják, a népek dalai szól a Dankó Rádióban, és egész héten a Vomex a világ legnagyobb világzenei seregszemléjének korábbi díjazottjai muzsikálnak, énekelnek nálunk. Jön most a 2018-as győztes, Amerika minden bizonnyal legmerészebb vonós együttese, a Kronos Quartet, amely több mint 40 éve mutatja be újabb és újabb vízióit, amelyek a szigorú klasszikus műfajban a vonós négyesben rejlő lehetőségeket használják ki a végletekig. 2017-ben a mali Trio da Cali-val készítettek közös lemezt, amelyet sokan akkor az év afrikai lemezének tartottak. A Trio da Cali az angol rádiós producer kutató Lucy Doran kezdeményezésére állt össze. 2015-ben már megjelent egy EP-jük, de az nem kavart különösebb hullámokat. A Kronos Quartettel közös lemez viszont elképesztő sikert aratott. David Harrington zenekarvezető szerint ez a lemez lett a pályafutásuk egyik legszebb korongja. Íme róla egy dal, játszik a Vomex díjazott Kronos Quartet, közreműködik a Trio da Cali, a dal pedig a Samuel.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

szerelem, a természethez és állatokhoz való kötődés motívumai ismétlődnek. Ezek a képek és érzések adják az album címét is, keringés, vagyis egyfajta folyamatos áramlás, távolodás és visszatérés. A lemez egy másik különlegessége az Örök Lét című dal, amelyet Lakatos Mónika Romengó énekesnője énekel Szabó Balázzsal közösen, magyarul és lovári nyelven. További vendégszereplői is vannak a korunknak, olyan zenészeket hallhatunk, mint például Subic Gábor, a Modern Art Orchestra egyik alapító tagja, ha Ürmös Sándor a Budapest Bál zenekarból, vagy a Szegedi Szimfonikusokból Csikós Árpád. Most a Majd című dalt hallgatjuk a korongról, Szabó Balázs bandája játszik.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő dalt Iránból kaptuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Belépünk a mai nap utolsó órájába. Színes világzenei csokorral töltjük meg. Örülök, ha bennünket hallgatnak. Folytatódik sorozatunk, amelyben vadonatúj világzenéket hallhatnak egész héten. Ma este például egy dalt Burundiból biztosan. Aztán kalandozunk Írországban, Izraelben, és persze több hazai muzsikával is készülünk. Most pedig irány Irán, a Rastak nevű formáció 2026-os világzenéjét játsszuk. A címe Azadi.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Nagyon sok újdonságot játszunk egész héten, ilyen a következő dal is. Egy brit-burundi énekessel, dalszerzővel folytatjuk, akinek zenéjében a nyelv, a történetmesélés és a középkori irodalom különös módon kapcsolódik össze. Mukó felvétele következik mindjárt, akinek édesanyja burundi, édesapja angol, ő maga pedig zeneszerzést, zongorát és éneket tanult Kaliforniában. Mégis egy családi hangszer felé fordult igazán, az inangához, amelyen a nagyapja is játszott. Az inanga az afrikai nagy tavak vidékének citeraszerű hangszere. Mukó számára nem csak a hangzása fontos, hanem az a szerep is, amelyet Burundiban és Ruandában betöltött. A történetmesélés a királyságok emlékezetének őrzése kapcsolódott hozzá. Ebben talált párhuzamot az angol száz bárdok világával, vagyis az angol száz líra kísérhette az emlékezetből előadott nagy történeteket. A mindjárt felcsendülő Guhoza Umvana két altató dalt kapcsol össze. Az egyik burundi dal, amelyet Mukó édesanyja anyanyelvén kirundi nyelven énekelt, a másik pedig egy 14. századi középangol szöveg. A két hagyomány egymástól nagyon távoli, de mégis hasonló bensőségességgel szól anyáról, gyermekről, és arról a csendes csodáról, amelyet egy altatódal képes hordozni. A brit-burundi Mukó felvételét hallgatjuk. 2026-os világzene ez, a Guhoza Umvana.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: pek doj.
1: Odevla. Tusan i gelaço. Dojde šuka. I genjones. Hoppa!

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Ezen a héten a legnagyobb világzenei seregszemben a Vomex életműdíjasai énekelnek, muzsikálnak nálunk. 2014-ben nyerte el a Vomex életműdíját a portugál Marisa. Ő az egyik legnépszerűbb fádú énekesnő. Amália Rodrigues 1999-ben bekövetkezett halála után az emlékére rendezett tévéműsorban futott be. Még lemezesen volt, de fellépéseivel már elnyerte a Fádú hangja díjat a portugál rádiótól. Debütáló lemeze a 2001-es Fádú en Mim 150 ezer példányban kelt el, noha addig a 4-5 ezres eladási mutatók is sikernek számítottak ebben a műfajban. 2003-ban a BBC-től megkapta a világzene legjobb európai művésze díjat, 2006-os korongját pedig már Grammy-re jelölték. Marisa a következő években meghódította a világ legrangosabb koncerttermeit, és több mint 1 millió lemezekelt el. Rendkívüli hangjával és lenyűgöző előadásmódjával a fádú fényes csillagává vált, aki életművéért méltán nyerte el 2014-ben a legrangosabb világzenei vásár a Vomex életműdíját. Ő énekel most, ráadásul Amália Rodrigues példaképes szerzeményét halljuk tőle. A portugál Marisa énekel, a dal az Alfa.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap pénteken este is lesz világzenei koncert, ezúttal Csík János és zenekara a Mezzo koncertjét hallhatják. Friss, lendületes előadásokban a magyar népzenével együtt szólalnak meg. A szórakoztató, jó hangulatú jazzízű dallamok olyan zenészek tolmácsolásában, akik közül ki a népzenéhez, ki pedig a jazz muzsikához áll közelebb. Éppen ezért színes, újszerű és magával ragadó a zenekar muzsikája, szokatlan és mégis jólesően ismerős. A formáció eredetileg jótékonysági felkészítés.

A népzenész azt mondja, több éves ismeretség fűzte már a Mezzo zenekar tagjaihoz, hiszen ők is kecskemétiek, ahogyan Csík János is. A közös munka jótékonysági felkérésre indult a csapattal, kezdetben falusi, autentikus népzenét adtak elő. Ezt mindannyian jól tudták játszani, évtizedekkel ezelőtt a Csík zenekar is ezzel kezdte. Aztán a közös alkalmak egyre gyakoribbá váltak, a repertoárba pedig menet közben a könnyedebb műfajú dalok is becsúsztak. Csík János úgy látta, érdemes összerakni a produkciót egy igényes lemezre. János és a Mezzo zenekar bulián közreműködik majd Szabó Balázs is. A koncertfelvételt holnap este hallgathatják meg, 23 óra után itt a Dankó Rádióban.

Lassan-lassan éjfél. Ez volt a mai utolsó világzene a Dankó Rádióban. Remélem tetszett az elmúlt 3 óra világzenei összeállítása. Akár autóban, akár munka közben, akár pihenésgyanánt hallgatták. Holnap este 9 órától hasonlóval készülünk, számítok akkor is önökre. A gyártás vezető Sztányolszki Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor volt, én pedig búcsúzom, a himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. A népek dalai szerkesztő műsorvezetőjét, Szabó Tamást hallották.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: ez csoda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Egy órás zenei összeállításunkat ma Fényes György és ifjabb Berki Béla zenekarának közös felvételével kezdjük. Ez a felvétel 2022-ben készült, ezt Nagy Endre és Dóri József hallgatójából. Azt mondják, hogy szerencsém van. Majd a Duna Televízióból, a 2021-es esztendőből, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgatunk egy felvételt. Ez Dóci József dala lesz, a 100 forintos bankó volt a Lajbi zsebben. Karcagi Nagy Zoltánnak szintén ifjabb Bergi Bélai zenekara játszik majd. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: visszamond a ingyen, mégsem muzsikálhat.
1: Szép a rózsám, nincs hibája, libe-libe-libe gős a járása. Archív felvételről szól Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György Frisse, Kalmár Pál és Rácz Béla zenekarának tolmácsolásában. De előtte még hallgassunk meg egy csádást, hiszen most kezdődik a tánc. Kubányi György dala szól Gáspár Annitól, Kapi Gábortól és Nyári László együttesétől.

három Dankó klubos koncertfelvétellel folytatjuk. Az első a Budapesti Thália Színházban készült, a második egy bonyhádi felvétel, és a harmadikat is a Thaliából hallhatjuk. Méghozzá 2016-os esztendőből Erdélyi Mihály csárdását, majd Tarnai Kis László énekli Künn a dorozsmai határban. Ifja Berki Béla és zenekara muzsikál. Ezt megelőzően Balázs Tamásék húzzák Lugosi Kati kíséreteként, Zsigmond Ákos andalgójában Árok is van, Gödör is van. Most pedig két Dankó rádiós díjazottat is hallhatunk. Az egyikük Madarász Katalin, aki 2024-ben életműdíjas lett. A másik művész Szalai Antal Prímás, aki 2025-ben cigányzenei díjat vehetett át. Tolnai E. László és Réthárti Kövér Ferenc hallgatója szól Fehér akác, fehér akác.

0: írta maga, még egy gring belefér. Egy gring a hol, boldogság abszolút. Hűn a dorozsvai határban, de sok pacsirka madárdalon, és kész!
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Végigmentem az utcán, mi pedig végighallgathattuk a Csárdást Pataki István előadásában. Előtte is Csárdás szólt, Kondor Ernő szerzeménye, a Zöld Ablakos Kicsi Ház, Zentai Annától. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Húscsak Prímásunk felénél járunk, és már is folytatjuk egy hallgatóval, valamint egy Dankó rádiós díjazottal, aki nem más, mint Hatvani Kis Gyöngyi, a 2023-as esztendő Magyar Nóta díjasa. A művésznőnek idősebb Sánta Ferenc és Kas Rezső dalát ifjabb Sárközi Lajos zenekara játsza el. Majd a 100 tagú cigány zenekar Bangó Margit kíséreteként muzsikál a Gyere táncolj cigánylány című dalban.

Vége, vége, vége már. Bétót Magda következik, és Lakatos Miklós zenekara Ötvös Adorján és Harmat Imre csárdásával. Majd Kalmár Magda folytatja Szántó Ferenc és Deák Rózsa Frissével. Ez lesz majd a Táncba hív a nóta engem.

hiába imádlak, hiába szeretlek. Hervadó cserfalomb, bruszlikomon piros rózsa, járda táncot édes rózsám. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A csárdást majd Gránát Zsuzsa és Tolnai András éneklik el nekünk. Horváth Zoltán és Z. Horváth Gyula dala előtt Szerkovics Béla és Mérey Adolf nótája szól. Kosári Juditnak Farkis Béla együttese zenél. Cserkuti Sándor és Járosi Jenő andalgóját Farkas Rozika énekli, akinek 2016-os felvételünkön Tordai Zoltán együttese muzsikál. Most pedig Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgathatunk egy nótát, Récsei Gyula hallgatója szól, hiába imádlak, hiába szeretlek, Kalina Enikőtől és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától.

Üssek ő, én nem törődöm a világgal. Szerdahelyi János és Marcali Frigyes Frissét énekelte Jákó Vera. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata, és hamarosan egy szerenáddal véget is vettünk a mai Húscsak Prímásnak. Kócé Antal szerzeményét Olá Ernő Gordonká játssza el nekünk. Előtte azonban én elbúcsúzom valamennyi kollégám nevében, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, a folytatásban is maradjanak velünk. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Azt hiszem, ha erdélyi táncházas zenekarokat kellene mondani, a szerencsére nagyon sok fiatal zenekar mellett elsősorban az Üsztürű és a Heveder zenekar juthatna eszébe sok hallgatónknak. Nos, az ő felvételeiket hallhatják, és adásunk végén udvarhelyszéki összeállításokat, a Magos Együttes, valamint Pár Julianna és zenésztársai előadásában. Először az Üsztürű játszik a kolozsi bandák repertoárjából.